az igazi mai slágerek pedig ebben az órában is változatosan jönnek. Most például az a blond is, aki pár hete itt a Rádió egy stúdiójában csinált egy exkluzív mixet a Rádió egy hallgatóknak délután, egy szombati napon egyébként, amikor magyar fellépése volt, 6-7 zenélt, nagyon vagány volt. Ez meg az igazi mai slágere.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, a páros, ami ebben a formában is már másodszorra mászta meg a slágerlistákat. Jó pár éve csináltak már közösen dalt, és újra gondolták ezt, és gondoltak, miért ne csinálnak még egyet. Hát csináltak, és ezt is imádjuk. Az aktuális kedvenc, Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a Repeat It, ezt szülítom most itt a Rádió 1-en, picivel fél három előtt.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Milyen jó dalok ezek? Hm? Most egy újdonság Loitól, David Puentes-től, a Golden Summer, de ne feledjük, továbbra is pörög a játék ma reggel Balázséknál, az őrült cipős kvíz, aminek most már azért kaptunk egy kis ízelítőjét. Akár lehet este éjszaka googlizni, és ha van egy pici időnk, utána nézni mindenféle a témához kapcsolódó érdekes infónak, ami segíthet abban, hogy akár a 100 000 forintot is bezsebeljük ma. Ahogy ígértem, most Lói és David Puentes folytatja, ez a Golden Summer Rádió.

0: perc, és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, aki üzenne a számunk 0620 311 111, de azért is legyen ez elmentve a telefonba, mert hogy ezen keresztül lehet jelentkezni majd Balázsék őrültcipős kvízire, plusz a konténer játékra is. Bizony. Ő pedig már is DJ Metzger Viki, a rádió egy DJ, aki pár órája nálunk zenélt még a World is Line-ban, most a Gabriel Dancerrel hozza a One Kiss, de ez az újdonság, itt a rádió egyen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy olyan előadó, akinek ezen a héten lesz a születésnapja, szeptember 18-án lesz 26 éves. Ez meg a legújabb igazi mai sláger tőle. Alex Warren, akiről beszélek, az újdonság pedig a Fewer Dream, amit már is indítok a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdik, hogy milyen extra tippek vannak a konténerjátékhoz tőlem, hogyan lehet egyszerűbben kulcsokhoz jutni. Hát egyfelől tegnap lehetett, mert ott is kint volt a Corvin Plázánál 10 órától, és ott voltak extra kulcsok, de egyébként a legjobb tippem, hogy tényleg legyen elmentve a telefonszám, hogy bármikor, amikor azt mondjuk, hogy most indul a játék, akkor gyorsan csörögjünk, legyünk tizedikek, mondjuk a rádióeszogent, és piff, már repül is a kulcs a rádió egy konténerhez, és lehet, hogy pont az, ami nyitni fogja. Ez pedig közben egy újdonság jöhet Robin Schulztól, a Better Times.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, náluk jön az őrült cipős kvízjáték, amiről a következő órában mesélek. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdek.

0: Indítom itt a Rádió 1-en a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy

Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy igazi változatos órát raktam megint össze. Jön például nem sokára a Well Hello, a Halott Pénz, és az Emlékszem Sopronban a hazaiak közül nagy fesztivál élményekkel, előtte viszont egy igazi újdonság. Lost Frequencies, Live It All!

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

Itt csak igazi mai sláger. Menj és gondoltam, picit segítek. Taylor Swiftnek 8,5-ös vagy 9-es a lábmérete amerikai számozással. Ez európai méretezésben 39-40. És hogy miért mondom ezt? Nem valami nagyon furcsa indítatás van mögötte, hanem egyszerűen az, hogy Balázsék őrülszipős kvízében ki tudja, hogy nem ez lesz ma a kérdés. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni megint, csak itt a Rádió 1-en, és hát igen, ő természetesen a folyadásban. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Már most tudjuk, hogy milyen menő ajándékokat rejt, de még kerülnek bele extra dolgok bőven, szóval kulcsvadászatra fel, mellé pedig egyszerűen csak élvezzük az igazi mai slágereket. Köszönjük, Legál Lili folytatja, ez a legújabb tőle a hír, mi, amit indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Enyedi Ildikó filmjét küldi Magyarország az Oscar-díjért. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ismét lesz bringás reggeli. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hangos sikert arathat a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmje képviseli Magyarországot az Oscar gálán. A film világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ott összesen 6 díjat nyert el. Az Amerikai Filmakadémia jövő januárban választja ki a nevezések közül azt az 5 filmet, amely végül versenybe szállhat a legjobb nemzetközi filmnek járó díjért. Az Oscar díját adó márciusban lesz Los Angelesben. Most a gyerekek mondhatják meg, milyen iskolában éreznék igazán jól magukat. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, október 22-éig óvodák, iskolák és szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Azon a fiatalok arról beszélhetnek, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Nincs kötelező forgatókönyv, a tárca kínál programterveket, ám az intézmények saját módszereket is választhatnak. Több 10.800-os kaphat segítséget ahhoz, hogy merre induljon tovább az általános iskola után. Holnap kezdődik a végzősök kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-éig várhatóan mintegy 2.400 intézmény, nagyjából 67.000 diákja vesz részt a mérésben. Reggelit és uzsonnát is kapnak, akik szerdán két keréken indulnak útnak. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Országszerte csak nem 160 helyszínen várják a biciklivel munkába vagy iskolába igyekvőket, illetve az onnan érkezőket. A Bringáz a munkába kampány részleteiről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt.
3: Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Rengett a föld a magyar-horvát határon, Selje közelében észlelték a Richter-skálán 2,5-es erősségű földmozgást. Károkról vagy sérültekről nem érkezett hír. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel. Csütörtökön is csak helyenként fordulhat elő eső vagy zápor, a hűvösebb hajnal után pedig az ország keleti részén akár 29 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Nyugaton maradnak a 20 fok körüli értékek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos

0: hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 után 11 perccel szeptember 15-én a névnaposok, az Enikők és a Melitták sok boldogságot nekik. 6 órától jönnek Balázsék, náluk az őrült cipős kvíz, egyébként pedig folyamatosan pörög a konténerjáték. És pörögnek az igazi mai slágerek. Most Alexandra, Misha Miller és a Don't Leave, amit

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nem tudom, hogy ki mennyire van képben a különböző lábméretekkel, meg lábhoz kapcsolódó érdekességekkel a sztárvilágból, de remélem, hogy sokan azért tudnak ezt azt, mert hogy ilyen kérdések jönnek Balázséknál az őrült cipős kvízben ezen a héten, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Cash. Az jó. 6 órától indul a műsor, addig viszont én válogatok még néhány nagy kedvencet. Most például a Train és a Drive-By itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt mindenkinek. Úgy tűnik, hogy ma olyan 23 fok lesz, ha minden igaz, akkor esőre nem olyan nagyon kell készülni, és még ez a holnapi napra is igaz, sőt, holnap akár 26 fokra is készülhetünk. Yeah! Avicii, Hey Brother, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, attól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös vonaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
2: Hoppá!
1: Havonta!
2: 4 ezer euró, 4 szerv, ez egy egész.
1: Nagyon mellé lőttük.
3: Én kb. Ennyit költöttem rá, 40 szőrös a hónapja.
2: Látod, ez egy hónap alatt visszahoztam.
1: Ez nagyon nagy hiba volt.
3: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
1: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
4: Szia, jó reggel. Sziasztok.
1: Spanyolországban szemtelenkedsz, ott élsz.
4: Igen.
1: De jó, neked merre?
2: Tengerpart.
1: Merre vagy?
4: Nem tengerpart, az nagyon drága, meg túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó, tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
1: Ilyenkor párban mind a két hónajszőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
4: Mind a kettő.
1: Ugye jobban szereted, levágod, tudod, az és van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
3: Ez mennyire
1: ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
4: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promotálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van. Aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
1: Várj, hogy a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
3: Vagy egy hónajszőr oldala?
4: Nem. Ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
1: Ja, értem, és te nevettél ezzel.
4: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
3: Bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
1: Fül. Szemöldök.
4: Igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni, tehát a szőrösebb a jobb, körülbelül ezt kell elképzelni, és igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk, tehát ki találta ki, ez oda nő, valószínűleg oka van, és egyszer sokat, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném? Még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
1: Oké, ugorjunk egy az időbe. Megnőtt, oké. Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót? Serceketetsz rajta egy fésűt? Hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy mindiből lesz pénz?
4: Igen, pontosan. Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezed vízzel és kifésülöttől kezdve
1: minden.
4: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan, milyen, hogyha hozzányúlsz.
1: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
4: Igen, tehát, valaki... igen.
1: Látszik
4: igen,
1: az arcod?
4: Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
3: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
4: Nem, nincsen, tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
1: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja?
4: Igen.
1: Vagy...
4: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerában, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
3: Jó, mondom.
1: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted?
2: Négykor
4: kell lenni.
3: Figyelj, kérdéseim vannak, ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
2: speciális?
4: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családban tudom.
3: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy tobban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy baguette, és a francia sapka.
4: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
2: Mennyit csinálnak? Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni?
4: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, ami tetszik neki, azt megveszi. Hát kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
1: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
4: a honlajdon. A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
3: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant stiftet?
4: Nem, olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
1: Tehát címenet nem adod ki.
3: Balázs, hogy ki tudjuk adni, majd elhagyjanak.
1: Én nekem borotvált az a baj.
4: Rendben, rendben.
1: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
4: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
1: 3-4 ezer euró.
4: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
1: Mások akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdulsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
4: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
3: ezek közül hányan kopaszok?
4: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért ez eléggé.
1: Azt írom, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
4: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
1: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, ez arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem
4: igen,
1: tudom.
4: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
1: mutasd a hónajad, és közben, tehát ez volt a kérés.
3: De hónajad fingani,
4: igen,
3: rendesen
4: igen,
3: fingani.
4: Vagy csak nyilván a...
1: De hónajjal? Tehát tedd be a kezed
4: nem,
1: is a...
4: Nem, ez a rendes. És közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen. És nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
3: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen, az a baj.
1: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
4: igen,
1: vagy 400.
4: Igen, igen, és ez hát nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
1: Kopaszra borotvával.
3: Hát vegyél, tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnál.
2: Ja.
4: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolát.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
4: Három év. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el.
1: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez azért ez egészen döbbenet, hogy...
4: Nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a rész.
2: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
4: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
1: Egyébként így, aha, milyen érdekes tényleg.
4: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb content jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmi.
1: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok, folyamatosan bunyóztok, Debrecenben egy hátsó kertben, és kerestek 5-6000 eurót.
4: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek. És nagyon bonyolult kamera szögekből, te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem. Egyenek. Én
3: leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
1: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
4: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
3: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
1: Egyetemre dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted? És
3: keresd
1: 10-20 eurót havonta. Na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halában áll is, meg tök udalmas.
4: Nem, mindenki ezt csinálja, kell valami. Kell valami extra.
1: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
3: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy sokkal több ilyen ember meg szereti ezt a Giant Ness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázba meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón. Hogy kérdeztem, hogy ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
1: Jézus, az igazgató az ölembe ülne? Igen. Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
3: Ő pedig egy kisgyereként ül az ölembe.
1: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dini. Na jó van, Szandi. Na jó van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dekma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
4: Köszi szépen, sziasztok.
1: Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
4: Nem.
1: Adózol?
4: Ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
1: Megnyugodtam. A magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
4: Muszáj, nagyon utána néznek.
1: Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És mégis nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesben valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
3: Ez semmi.
1: Mire mindenki meg van őrülve.
3: De hogy itt ülök a nagy pénzem.
1: Itt ülsz, és ma itt még nem tapostál agyon két kis óvodását.
3: Ez nagyon kemény, hallod? Itt rejtett tartalékaim vannak.
1: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
3: De birkózás kell,
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: One. Minden pillanat számít.
9: One.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
10: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuning autó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautók, átalakított Porsche-k és Lamborghini-k, limitált Ferrari-k, rengeteg különleges sportautó, mini drift a gyerekeknek, sztár vendégek az autós világból, egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
14: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
15: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
16: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
15: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
16: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
18: Kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
19: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 000 000 forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.
10: Miért hallgatják egyre többen

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Benyújtották a gyermekvédelmi törvényjavaslatot, már készülnek az országos nyitott piacok napjára. Vizsgálják az átlagsebesség mérés bevezetését, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Véget vet az intézményesített tehetetlenségnek az átfogó gyermekvédelmi törvényjavaslat, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben. A javaslatot Ruf Pálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indoklás szerint a dokumentum a gyerekeket érő tényleges veszélyekre koncentrál, a digitális környezet, a kommunikáció és a bűnügyi nyilvántartási rendszer szabályozására is kitér, és mielőbb rendezni a kórházakban maradt gyerekek helyzetét. Minden eddiginél gyengébben teljesítettek a magyar diákok szövegértésből. A PISA felmérésből kiderült, világszerte egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke azt mondta, van módszer arra, hogy lehet közelebb vinni a fiatalokat a szép irodalomhoz.
3: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
2: Egy hétvégére a bevásárlásnál jóval többről szólnak majd a hazai piacok. Kóstolókkal, koncertekkel, látványfőzésekkel készülnek az országos nyitott piacok napjára. Az idén péntektől vasárnapig 26 helyszín csatlakozik a programhoz, reggelikkel, szüreti programokkal, vezetett sétákkal és szakmai eseményekkel. A rendezvénnyel az a cél, hogy megmutassák a piac nem csak bevásárlóhely, hanem közösségi tér is. Meg lehet a bőtje a száguldozásnak, vizsgálják már az átlagsebességmérés bevezetésének lehetőségét. Erről Vitézi Dávid beszélt. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben száguldanak 180 km/h fölötti sebességgel autósok a magyar autópályákon. A miniszter hozzátette, arányos szankciókra van szükség, így például a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategória lehet. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel.
0: Közlekedési hírek.
2: Az útinfón figyelmeztet, hogy az M0-ás autóton az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és 71-es kilométerek között lezárják a külső és középső sávokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello Feri!
2: Szevasztok!
1: Hello! Nincs még itt. De érkezik, nem sokára be, robog, és elmondja, hogy, hogy nem itt, mi történt.
3: Nem írt, az nagyon gyanús, gyerekek.
1: A gyanús, akkor az azt jelenti, itt van valahol.
3: Nem, hogy alszik.
1: Vagy a, vagy...
3: Nekem az inkább azt jelenteni.
1: Vagy nagy erőkkel.
3: Szokott késni, akkor mindig megírja, hogy jaj, a taxi, jaj, a szemétszállító, jaj, nem indul, jaj, esmi.
1: Oda nézzél! Ez így csinálja, hát ez külön... Ki van ez találva, hogy egy jó érzéke?
3: Na jó? Ja, kivel mi van?
1: Na jó?
3: Ej, szexi az új felsője, kisasszony. Halas!
1: Halas!
4: Rózsaszín plóver. Jó reggelt!
3: Nagyon menő.
1: Anna, van mézünk?
5: Van.
1: Csinálsz nekem jó teát? Fáj a torkom.
4: Jaj, de jó.
3: Megfázok.
1: Csak szólok, hogy...
3: Kint alszol, vagy nyitott ablak?
1: Hát én ezt a kint alvás, ez...
4: Ez mindig van?
1: Na, aha.
4: Ez már abban maradt.
3: 7 fokig? Vagy mint a téli gumi. Tehát az is 7 foknál jön.
1: Fel vagyok szerelkezve, de kint, abszolút kint. Abszolút kint van a kis matracom. Nyomom.
3: Hogy ebbe 10 fokba?
1: Hát be vagy takarva, csak ugye a fejed van hidegben, hát de nem ettől fáj a torkom, szerintem így a gyerekektől valamit az iskolából egy kicsit összekapargáltam. De semmi baj, kiszaunázom, kiedzem. Jó lesz a gyerekek. Csak szólok. Csak szólok. Ripejek?
4: Nem tudom. Az a kérdésem, hogy ez valaminek a hát utóélete? Tehát, hogy volt valami durvaság, amit csináltatok? Mert, hogy így...
3: Összehánytad az ágyat, és nem tudsz belefeküdni? Erre gondolsz?
4: Igen.
1: Már most mire...
3: A kintalvás.
1: Ja nem, hát az nekem egy ilyen nagyon, tudod, ez nyárig, amíg lehet, ez egy nagyon... Én nagyon szeretem, én csillagos ég alatt aludni, meg szabadba lenni.
3: Hát de 10 fokba értem.
1: Most már beköltözöm azért lassan, de aztán még jön a nyitott ablakos alvás. Tehát én ezt nagyon élem.
3: Egy ilyet nyomtam valamelyik szombaton pár héttel ezelőtt, hogy így hazaértünk a BK-val, és hát én nagyon elfáradtam, ha érted, mire gondolom.
4: Ez pont a szigetünk nap volt?
3: Valami ilyesmi volt, és van egy ilyen kinti kis kanapénk, azon végigültem, és hajnali 3-kor arra ébredtem, hogy a teli hold, érted?
1: Júj, de szeretem!
3: Hát nem tudsz aludni. Hát így elkezdett sütni az arcomat, mert egyik oldalról kitakarta, van egy ilyen pengefalunk, odáig jók voltunk, na ott 2-kor megérkezett, fölbukkant, és 4-ig, amíg bennem ért a fának az árnyékába, addig bele a szemembe. Hát én nem lehet aludni.
4: De nem féltek, hogy a nyest elrágja az ahilleszínatokat?
3: Nem ilyesmi? Meri.
1: Nem jön oda. Nem jön oda, nem bánt.
3: Edzett az ahilleszínunk, és lepattan róla a nyest.
4: Hát már biztos történet, hogy csúlyaság.
3: Hát egyébként nálunk meg a sünök vigyáznak rám, tudod.
4: Jaha,
3: a 4 sün ott áll.
4: Én sünpapa, amúgy vágósúlyban van, csak mondom.
3: Hát elég kemény.
4: Tehát, hogy meddig kell nevelni és sünt, amíg meg lehet vacsorázni?
3: Szerintem egy év. Egy év alatt szépre nő. Sünpapa nálunk már érett erre, sünmama már nem annyira, és akkor a 2 süngyerek az meg még csak vágósul.
1: Tettél ki valamit? Tettél? Most nem láttam. Tettél valamit ki róluk?
3: Ja, nem volt, ezt gondolom a múltkori.
1: Ja? Nagyon.
3: Most már csendesebbek.
1: Nagyon jó.
3: Egy idő elvermelik magukat.
1: Nagyon, nagyon jó. Jól van, gyerekek, oké, hát akkor minden éjszakai dolog megbeszélve, mindenki aludt, mindenki jól aludt, senki nem kelt föl 3-kor, 2-kor, nem volt sűn, nem volt teli hold, nem volt hideg, nem volt meleg, mindenki aludt.
4: Jót aludtunk.
1: Akkor ez jó.
4: Nagy dumaszínházas délután ivászat volt, és szerintem ez közrejátszott ebben.
1: Na, hogy sikerült?
4: 10 évesek lettünk ott fiúkkal, meg Fruzsival, úgyhogy nagy mulatságok voltak.
1: 10 év, te jó Isten. Azért az is kemény.
3: 10 év a pokolban.
4: Nem.
1: Az is kemény. Nem.
4: Nagy emlékezések voltak. Voltak nagy pillanatok, és kaptunk a dobozt, a névre szóló mikrofont, ilyen hordozó dobozzal, meg minden.
1: Azt láttam, azt kitetted, menő. Igen.
4: Lakatos Lacinek a kocsijában van az enyém. Nem akarok erről többet beszélni, de
3: Lacihoz visszalézsz.
1: És ki lett még 10 éves?
4: Lakatos Laci Musimbe, az Ács Fruzsi, a Szabó Balázs, Máté, Flő Viktor, meg én.
1: Azt a
4: minőségét. Meg elekpeti, mindig elekpeti, elekpeti.
1: Az kemény, ennyi túsz.
4: Túszok vagyunk.
1: Ennyi Stockholm-szindrómás.
4: Így van.
1: Az kemény, és akkor nagy ünneplésbe rúgás?
4: Aha, voltunk ételek, italok. ilyesmi.
1: Na,
3: igen. És már csak ilyen nyugdíjas délutáni műszakot szerveztek.
4: Figyelj, ezek profik, érted? Mert mindenki tudja, hogy este nem érnek rá humoristák. Ugye reggel se érnek rá humoristák. Délután érünk rá.
1: Ugye, és ilyenkor meghívnak, kaját hoznak, piát, vagy mindenki jó sütet otthon egy kis pogácsát, vagy valami, vagy van egy ilyen gesztus, hogy akkor oké, gyertek, amit eztek, isztok.
4: Batyus volt, tudom, mindenki vitt magának a kioszk nevű étterembe egy menüt, és akkor ott megszólt. Nem, hát mindent fizettek, persze. Hát.
1: Igen?
4: Volt pénz.
1: Van pénz, lóvéram?
4: Van pénzük, van pénzük.
1: Hát, akkor rendesek,
3: megtermelitek nekik.
1: Hát ez meg a másik, igen. De ott vannak cégek, akik még ilyenkor se tudott, tehát hogy valahogy, vagy nem érzik. Csinálunk egy partit, mindenki amit hoz, vagy amit akar. Tehát hogy ilyen, mi van? Tehát, hogy...
3: Batyus bál, ez az összetartás, gyerekek, nincs az a semmi baj.
1: Igen, de gesztus szinten azért jól esik, nem? Hogy így tudod, hogy úgy azért... Szerintem ez tök elegáns.
4: Ugye én ebben nem tudok veled egyetérteni, mert képzeld el, hogy ugye nekem is egy kis cégem, és ott például sokszor próbáltam már, én ezt apukámtól vettem át ezt a céget, és akkor, mert ugye elhalálozott, és a lényeg, hogy ott az emberek nem szeretik a rendelt ételeket és azokat az ételeket, amit más készít, mert ez a szeretetlenségnek a jelét mutatja. Ők azt szeretik, ha felgyűröd az ingujjelet, és megfőzöd nekik az áfonyás pörkölőt.
1: De az is adás, hát az is egy szeretetnyelv, az se az, hogy hozzatok és eszünk, hanem én csinálok te valamit, gyertek ide és együnk. Hát az egy ugyanilyen gesztus szerintem, mintha most elmennétek valahova kajálni. Itt a lényeg az, hogy te adsz nekik valamit, nem az, hogy amit hozol, azt teszem. Ez tök jó. Tehát ugye az áfogyás, a legendás áfogyás.
4: Minden évben megkívánják.
1: Na de beletetted, megfőzted, igen. Megcsináltad. Hát ez ugyanaz szerintem. Itt is te adtál, ez tök jó.
4: Igen, ők azt szeretik, hogy látják, hogy én is tudok dolgozni.
1: Igen, meg
4: hogy... Ez nekik nagyon fontos.
1: Meg hogy készült valami, amit úgy... Amit...
4: És akkor ülnek a kis székeken, vagy a lánzdohányzás és az italozás, és nézik, hogy küzdök a bogácsra.
1: Az áfogyát annyira nem értették, de...
4: De nagyon rögtük rajta.
3: Igen, az a kérdés.
4: Végtelen oldásokat. Végtelen oldásokat, főleg Gyuri bácsi volt az, akinek különböző kritikai észrevételei voltak, de nagyon vicces volt ettől függetlenül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor egy-két SMS. Képzétek, már nem vagyok szűz, Szabi 18.
3: Istenem, Szabi.
1: Küldte ezt nekünk, igen. Ez most ebben a pillanatban.
3: Szépet vártál rá.
1: Látom,
3: nincs ezzel baj, az a 18 az még jó.
4: Nem, mindenki egy ribanc, mint te felé.
3: Az igaz. Ez és örülünk, 18. hogy velünk osztottad meg.
1: Nagyon rendes vagy, Szabi.
3: Részleteket, Szabi.
1: Részleteket is.
3: Ki a kisasszony, ez egy örök szerelem, egy éjszakás kaland, ugye ez egy nagy kérdés, hogy ott készültetek-e rá, átbeszéltétek az eseményeket, vagy csak egymásba gabajottatok egy átmulatot. Milyen nap van ma, kedd? Hétfő éjszaka után.
4: De ez a hétvégén történt, csak az első nap még a szilencium volt, hogy feldolgozott.
3: Próbálta feldolgozni.
1: Igen.
3: Hát ez mekkora dolog azért egy fiatal életében.
1: Az nagy dolog.
4: Mert akkor mennyi mindent várunk tőle, nem?
3: Ja, tehát, hogy persze.
1: Aztán mennyire nem úgy történik.
4: Én nőként láttam oda, hogy a fejembe fel volt építve, hogy ez olyasmire gondoltam, mint amikor lovaggá ütik az embert.
1: Aztán.
4: hogy egy ilyen nemesi máz telepszik az embernek így a lelkére, amit ugye soha többé ezt a patinát nem fogja senki megtörni, de hát nem ez. Nem ez van.
1: Fontos kérdés, hogy Szabi, te csináltad, vagy neked csinálták, ugye? Tehát azért azt ne felejtsük el. Azért nagyon fontos kérdés, itt többen azonnal feltették, igen. SMS-ben. Már a vérszívók már azonnal reagálnak, már jönnek a Viber üzenetek, igen. Biztos fizetős
3: volt, vagy se.
1: Igen, nagybácsi átment este kérdezik. Gyerekek, ne legyünk ilyenek, hát örüljünk a sikerének, és jó ez így, Szabi, köszönjük, hogy
4: Hajrá Szabi,
1: így van.
4: Egy új éra.
3: Tovább.
4: Így van.
3: Igen. Aztán nem ám rákapni. Hello.
1: Igen.
4: Na most 10 évig kus legyen. Ez volt. Most meg volt, akkor most 10 évig, 30 éves korig. Ne halljunk felőled.
1: Igen. Egy. Szívesen Szabi aláírás Kazi. Júj, de jó. Nagyon jó kis SMS-ek vannak, gyerekek. Na, aztán de egy ma játékra jelentkeztek, várjatok, még az ráért, tehát szólunk, és jó, de hogy aztán elküldjük a Dejkmannak pénteken, hogy hányféleképpen értik és írják le a nevét, hogy a Brandon még kell-e dolgozniuk, vagy átmente a Dejkmann, ennek még utána járunk. Igen. És mi van még, gyerekek? Ennyi van.
4: Itt többen jelezték, hogy inzomniát okozott nekik az információ, hogy rá kell nézni az úriemberek kettőre. És hogy nagyon-nagyon sok dopamin termel az a sorozat.
1: Igen, én nem tudtam tévé közelbe kerülni.
3: De kezd, hanem nézd meg akkor az elsőt, ha belefogsz.
1: Mindenképpen az első évaddal kezdeni.
3: Érthető a második is, de csak meg van olyan, hogy aki erre csatlakozik rá, de azért jó, ha látod.
1: Ha elkezdem, akkor azt elkezdem.
3: Nálunk közelharc folyik most ebben, ugye mi elkezdtük, mi is a második részt, és akkor tegnap este ott tartottunk, hogy már csak egy rész van, de ez volt este 10:30-kor, és mondtam Békának, hogy ne nézz, én már nem bírom megnézni, De hogy, hogy én már csak egy van.
1: De még egyet.
3: Hogy ez a sorozat
4: az utolsó rész az ilyen.
3: Az, de az utolsó előtti is. Itt az, az erdős, hát
4: az a két rész az olyan, hogy végignézted, kitágott pupillákkal úgy nézett, hogy...
3: Ezt úgy néztük, és akkor tudod, én mondom, hogy de majd holnap megnézzük, Béka. De rájöttem, hogy sorozat függő a nőm.
4: Hát ez maradt neki. Ez maradt neki.
3: Igen, kéne valami más dopamin.
4: Igen, igen, igen. Hát az van, hogy lehet ugye másnak a függő is, mert neki ennyi maradt is. Én veled érzek, Béka.
1: Megnézem, ha ráfüggök, akkor elkezdem. Csak nagyon nem megy, gyerekek, annyi mindenem van, hogy nem mire telepedek így a tévé elé, addigra így meg is halok. Tévéműsort nézett valaki? Kivel tudom megbeszélni itt a történéseket?
4: Nem sajnos ebben az irányból.
3: Hallgatókkal.
1: Hallgatókkal?
3: Hallga, egyet hívjál fel, aki most megírja, hogy nézte, és akkor vele...
1: Akkor vele elbeszélgessek. Az milyen lenne már? Kivennék telefonálni, és fölhívnék egy hallgatót. Na, szia, figyelj, hogy láttad azt a műsor?
3: Na, milyen volt?
1: A Faudának is új évada van. Gyerekek, a Faudát, Fauda, senki nincs rajta a Faudán.
4: Nem. Soha életemben nem hallottam róla. Mit tudok a Faudáról? Fauda.
1: Ennyit mondok csak, Fauda. Jó? Az egy másfajta sorozat, mint az Úri emberek. Most jön az új évada.
4: Mérges török férfiakat látok.
1: Hát igen, igen, igen, nem feltétlen török férfiak, de igen. CIA, Mossad, Amerika.
3: A baklavát elrontották?
1: Nagyon jó.
4: Nagyon nehéz megmondani egy fénykép alapján, ki melyik nemzetiségnek a tagja, sajnos ez van. De...
1: Jó kép, gyerekek. Jó sorozat. Az is nagyon más. Az, aki látta a Homelandet, meg Brodynak a kalandjait szerette, hasonló. A hasonló sorozat, nagyon izgi. Nagyon, nagyon jó. Niki Fauda, így van, ő a Niki Fauda, ő a híres.
3: Formális beszélzőnek.
1: Igen, igen.
3: Jó.
1: Niki Fauda,
4: az van, hogy sajnos a tél csak egy ilyen nagyon durva, hát én 9,1-et kapott a port.hu, amit nem is szabad figyelembe venni, de ugye nézzük az IMDb-t, ahol 8,3, hát sajnos az úri emberek ennél előkelőbb sorozat.
1: Igen. Jó, hát nem verseny, csak mondom, hogy más, itt valaki megkérdezte, hogy ez az más típus,
4: nem?
1: De...
4: Az valóban? Nem az?
1: Azt én nagyon szeretem. Oké, gyerekek, már mennünk el 28-kor, megyünk akkor, jó? Lehet jelentkezni játékra, de egy pontnal még várjatok, hogy ne árasszátok el az SMS falunkat, és jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy, és papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Ma van a limfóma világnapja, új főigazgató került az országos mentőszolgálat élére, indul a gyermekek és diákok hangja projektnap, Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nincsenek jellegzetes tünetei, ezért sokáig észrevétlen maradhat a limfóma. Ma van a limfóma világnapja, a betegség tüneteinek felismerésére hívják fel a figyelmet. Sajnos ez nem mindig egyszerű, mondta Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, a hunaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hideg rázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Új főigazgató került az országos mentőszolgálat élére. Dr. Konstantinovics Miklós korábban a mentőszolgálat orvos szakmai osztályának vezetője volt. Nyílt pályázatban 9 induló közül választották ki. Most a gyerekek mondhatják meg, milyen iskolában éreznék igazán jól magukat, indul a gyermekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, október 22-ig óvodák, iskolák és szakképzőintézmények tarthatják meg a programot, azon a fiatalok arról beszélhetnek, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Nincs kötelező forgatókönyv, a tárca kínál programterveket, ám az intézmények saját módszereket is választhatnak. Több 10.000 nyolcadikos kaphat segítséget ahhoz, hogy merre induljon tovább az általános iskola után. Holnap kezdődik a végzősök kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig várhatóan mintegy 2.400 intézmény, nagyjából 67.000 diákja vesz részt a mérésben. Hangos sikert arathat a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmje képviseli Magyarországot az Oscar gálán. A film világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ott összesen 6 díjat nyert el. Az Amerikai Filmakadémia jövő januárban választja ki a nevezések közül azt az 5 filmet, amely végül versenybe szállhat a legjobb nemzetközi filmnek járó díjért. Az Oscar díját adó márciusban lesz Los Angelesben. A napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva időjárásunk.
2: 20 fokok, napsütés, aztán megint jön az.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
1: Adják vissza az indián nyarunkat, gyerekek. Legyen még ez a 23 napsütés.
2: Az van ma.
1: Érkezzen, ez érkezzen meg, és legyen. Igen, 24,
4: 26. Ez indiános neked?
1: Ez, én ezt szeretem, de ez a 23-25, ez nagyon jónak tűnik. M0-as baleset miatt szintén áll az M4-től az M5-ös irányába. Vecsésig szörfös küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ez... ez most már állandó lesz. Ez állandó lesz. Tehát az M0-ás baleset. Hát, hogy tudod, baleset van, dugulás van, be kell olvasni, szeptember van, ezek most már így jönni. Jönni fognak, úgyhogy... Mit hoztál, Anna? Mi újság?
5: Minden oké.
1: Hogy vagy reggel, ma reggel?
5: Képzeld el, jól vagyok, elkávézgattunk Zsüllel, megbeszélgettük a világ folyását, kérem szépen.
1: Na,
4: nagy dolgok?
5: Persze, mindig így megvitatjuk a dolgokat Gyulámmal. Mi volt, hogy telt a délután, mit látott, én mit láttam.
1: Fel vagy készülve a kulcsos játékra, a Dejma játékra, a mindenre?
5: Mondtam Vikinek, hogy a Dejma játékra több férfi jelentkezik, mint nő, és ez tegnap is így volt.
2: Most ilyen rendesek vagyunk, ugye gondoskodni akarunk asszonyainkról.
5: Eddig beszéltem, már jelentkeznek a játékra, mind kivétel nélkül férfi volt, pedig azt gondolnám, hogy egy Dejma játékra több a csaj jelentkező, de nem?
1: Tök jó. De ez azért
4: a spúrság miatt van, amiért vannak, ugye?
5: Azt mondod,
1: igen, nem akarnak költeni, jön a nem tudom, a szülinap, névnap, mit tudom én, mi jön, és nem akarnak költeni, és akkor meggyelik inkább a cipőutalványt.
5: Esküszöm.
1: Egy 100 rongyos cipőutalvány, az nem rossz, nem?
4: Hát azért az nagyon menő.
1: Azért az, hogy abban már veszel legalább egy fél pár valamit, igen. Dikma játékra jelentkezni, gyerek is jönnek.
5: Hát igen.
1: Igen, Dikma játékra. Na jól van, oké, szóval... akkor fel vagy készülve a rohamra.
5: Abszolút.
1: Jól van, akkor jöjjön egy játékos, és aztán megnézzük, hogy mi van. Szólni kívánsz, Zsűr?
6: Ebben a hónapban még nem nyert hallgató.
1: Vigyük már végig, gyerekek, vigyük már végig. Szívjátok már föl. Viszont magatokat.
4: Nem nyert még hallgató.
1: Nem, a fekete fér, igen, nem, de még...
4: is itt vagyok.
1: Igen.
4: Erre nagyon kevés...
2: Hogyan?
1: Igen. Vigyük már végig úgy, hogy megnyerünk egy teljes hónapot. Hát ne csináljátok már.
4: Nem fog nyerni a hallgató. Ez kimondta hallgatóan.
1: Szétstresszeljük. Szia, Gréta!
7: Sziasztok!
1: Hello, Gréta, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
7: Minden szuper. Budapestről telefonálok, de egyébként Neuvárosban lakom, csak már a munkahelyemen vagyok én is.
1: És a Mohunál dolgozol?
7: Igen, a Mohunál dolgozom.
1: Betűsz egy ilyen automatába egyébként... belülről, és veszed el a műanyag üvegeket.
7: Igen, és én adogatom az 50 forintosokat.
1: ez király.
4: És előtte abban az automatában dolgoztam, mert a kezedet kellett betolni, tudjátok, egy nagy száj volt, és megmondta a jövődet.
1: Júj, de szerettem azt.
7: Igen, előtte pedig én írtam a jövőre.
1: Igen.
7: A cetliket. Oh. Viszont egyébként amúgy ez fontos, hogy amúgy én nem annál a Mohunál vagyok, két külön cég van. Mind a ketten Mohu vagyunk, viszont van a Mohu Mol, meg a Mohu Budapest. Mi az erőműhöz tartozunk.
1: Ti az erőműhöz tartozunk.
2: Mit bonyolítjátok? Így se értjük az egészet, hogy mi zajlik.
7: Pont ez a cél.
2: Ja,
7: ez egy ötödet.
2: Értem, ez egy álcázás.
4: Egy Mohu.
7: Ez egy álcázás. Igen.
1: Nagyon jó, Mohunál, aha. És 10 éve hallgatsz bennünket, és többször próbáltál már játékba kerülni, de még nem sikerült.
7: Így igaz.
1: 10 éve folyamatos próbálkozás jelent?
7: Nem, nagyjából 10 éve háromszor próbálkoztam, annyira nem vagyok kitartó.
1: Aha, ez kemény azért van. Hát,
4: jó, mindegy, most úgy fogjuk mesélni, hogy minden évben 100-szor felhívtál.
1: Igen, igen, igen, igen, ezt mi
7: jó,
1: így mondjuk.
7: Jó, terjedjen el ez rólam, hogy minden nap többször hívlak titeket.
1: Nagyon jó. Jól van, oké, és mi a helyzet, kit választott a játékra?
7: Téged választottalak, Balázs, mert tudom, hogy nagyon szeretsz játszani.
2: Na, imádja.
1: Én nagyon szeretem is ezt a játékot, meg aztán annyira szeretem, hogy aztán csak úgy várom, hogy minden reggel játszassak, hogy de jó.
7: Alig várod, igen. Hogy valaki kiválasszon.
1: Igen, igen, igen,
7: jó.
1: Igen.
7: Annyi, hogy biztos, hogy nagyon béna leszek, úgyhogy jól le tudsz alázni.
1: Na. De nem akarlak lealázni, nyerd meg, én vagyok a legboldogabb, adok egy ajándékcsomagot, kapsz egy Protexin csomagot, és akkor szépen elballam.
2: Most, hogy elmondtad, igen, hogy nyerjük meg az egész hónapot, mi?
1: Igen. Rendezze a bérprogram, de mi a hónapot meg akarjuk nyerni. Igen,
4: az a baj, hogy a Balázs nem az a fajta állat, aki ezekre a döglött vadakra megy rá, hanem aki azt kell, hogy legyen valami rettenetesen elharapózott egód, amit erre ugye érdemes rámenni.
1: Igen, ez így nem, ez így kedves vagy. Igen, kedves vagy. Aranyos, igen. Meg is adod magad, mondod, hogy úgyis kikapsz, ez nem. Ha valaki bejön és nagyon arcoskodik, ott ugye elkezd kinyílni a szemem.
4: Legyél flagma, Gréta, mondjál majd flagmát. Flagmász be.
1: Na?
7: Nem voltam DJ-otim, mert annyira nem érdekelt.
2: Oda szúr, ahol a legjobban fáz.
1: A mindenségét neki.
4: A Diódusunk központban.
2: Igen, pont egy darab jegy maradt, ugye az lett volna, amit
1: betalált. Na jól van, oké. Na nézzük akkor, hogy megy ez a játék, jó? Ügyes legyél, nagyon számítanak rád a hallgatók. Ne ronsd el, figyelj oda, csak szépen óvatosan. Ha megnyered, rendben, akkor megnyerted nekik a hónapot.
7: Rendben.
1: Jó?
2: Amit kapni fogsz a elbukodnak, figyelj!
1: Nem fogja.
2: 3-2-1, tessék!
1: Készültél kérdéssel? Itt vagy?
7: Készültem. Itt vagyok, hallak.
1: Na, a mi a kérdés?
7: A kérdésem az lenne. Te szoktad gyűjteni egyébként a palackokat?
1: Hát, megmondom őszintén, hogy kevésbé foglalkozom ezzel, tök őszintén. Megmondom, hogy lusta vagyok ez. Te gyűjtöd?
7: Képzeld el, én is lusta vagyok hozzá.
1: Kidobod, vagy mit csinálsz?
7: Odaadom általában.
1: Na, de kis jótékony vagy. De kinek adod?
7: Akik sorban állnak az automatánál.
1: Oda viszed, és akkor ott elosztogatod?
7: Oda viszem, és ott elosztogatom. Odaadom mindenkinek.
1: És örülnek neki, vagy mit szólnak? Mit mondanak?
7: Örülni szoktak, általában megköszönik.
1: Aha. Mit csinálsz szabad időtben?
7: Kicsit kétkedve.
1: Mi a hobbit, vagy mit csinálsz? Mit csinálsz a hétvégén?
7: Szeretek edzeni.
1: Mit edzel?
7: Rendszeresen járok sportolni. Futni szoktam.
1: Fut?
7: Szerintem azok fussanak, akiket kergetnek, de közéjük tartozom.
2: Jó! Ez szép!
1: Hajrá, hallgató küldték! Jól van, Gréta, meg vagyunk, le is telt az egy perc, ügyes vagy.
7: Hát szuper, azt hittem nehezebb lesz egyébként. Mondjuk levickéltem, tehát azért
1: Igen. De rendben volt. Elevickéltél ilyen
2: kis. Nem voltak benne nagy csendek, meg nagy szókeresések, nem volt ennek semmi baja.
4: De tökéletesen átjut az energiája Grétának teljes mértékben.
1: Így van,
4: abszolút. Lehet érezni, miben vagy, és nagyon szurgoltunk.
7: A nihil higgadság.
4: Igen. Azt nem kérdezni, hogy van már ilyen beceneved az automatánál, te vagy a palack pápa, vagy valami hasonló, hogy kimész az embereidhez, és megáldod őket néhány palacka. Tessék, itt vannak, nekem nem kell.
7: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet lenne. Sajnos nincsen még, pedig lehetnék sekrestés is.
4: Ez nem elég méltó. Ezzel még dolgoznunk kell, Greta. Ne egyek kis stílus.
7: Jó. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell.
1: Na figyelj, ezt megmutatjuk, mert van egy ilyened is.
3: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na?
7: Nagyon szépen köszönöm, végre rendben lesz a bérrendszerem.
1: Az biztos.
4: Láttuk, hogy voltam úgy ebből baj mostanában a egy Hyrox versenyen, úgyhogy odafigyelj magadra.
1: Igen, azt majd mindjárt megdobom.
7: Rendben.
1: Ne felejtsük el, a halál a belegben kezdődik, csak mondom, úgyhogy...
7: Ez igaz, a halál a belegben kezdődik.
1: Ez egy fontos mondás. Küldünk minden neked, köszi játékot!
7: Köszönöm szépen!
1: Hello. Péter azt írja, utoljára a választások miatt izgultam ennyire. Palackok Teréz anyukája. Jó játszott, ügyes volt, jó volt, kiúszta az egy percet, megérdemelten.
4: Tehát akkor a mai napon meg is szűnt ez a dolog, hogy a hallgatók nem nyertek.
1: A mai napon véget ér az, hogy nem tudjuk úgy behúzni a hónapot, hogy csutkára ólire, hanem egy nyereségük van, és nekünk van azt hiszem 13 vagy 14 valahogy.
2: Jó, hát azért 15-e van.
1: Hát azért hát a 13, 1, 15-én belefér vagy a... 11, hogy a hétvégék is vannak benne.
2: Ez
1: azért,
2: nem szar.
1: Hát azért nem állunk rosszul.
4: Persze.
2: És lehet jönni ezzel az egy nyomorult győzelemmel.
4: Egy nyomorult győzelem.
1: Igen,
2: kivel vagy
1: te?
4: A jó Istennel. Csak neki tartozok elszámolással, jó?
1: Igen. Kellett kérkedni, hogy nem volt még senki, aki nyert. Hát ez így van. Így
4: mindig jártunk. A hencegés hozza meg amúgy a vesztes. Mindig ilyen. A henciket...
1: Arcoskodsz elbukott. Ez így van. Egyébként szívesen adunk ajándékcsomagot is, meg vigye a Protexin Balance-t is, vigye, és akkor tegye erre a kis bélflóráját, úgyhogy...
2: Annyi van így, mint az állat.
1: Így van. Vigyétek. Nem rossz, de nem is tragikus, ír egy hallgat, és valóban ez volt. Na, megbeszéljük majd ezt a versenyt is.
4: Nagyon vicces, hogy Hyrox. Ha versenyzelés köpsz egyet, akkor kizállnak. Ő meg... És azt mondja, hogy
2: az a szabályon lehet köpni. Ezt miért nem vezetik be a fociba is?
4: Vagy nem lehet köpni, mert
2: igen,
4: fű van.
2: Igen, mert mindig az van, de mindig az van, hogy ahogy a kamera ugye pásztáz, és ha valakire rámegy, az biztos, hogy azonnal csulázik egy retteneteset.
1: Igen, mert érzi, hogy rajta van
2: igen, a kamera. Igen, ugye? Egy ilyen kamera függőség van, már nyomod
4: így
2: is
4: van. Ki. Én a kedvés csütörtök kérdésemet egy ilyen Hyrox teremben szoktam csinálni ugye Bencével, és ettől van, kialakul benne, hogy fals ego azzal kapcsolatban, hogy én is hyroxozom. Tehát, hogy nézze, hogy ők csinálják. És akkor ettől most úgy azt gondolom, hogy kicsit én is ezt csinálom.
2: Mi a hyrox?
4: Az egy ilyen összetett gyakorlat, sor a CrossFitből vált ki, és az a lényege, hogy felváltva csinálják a gyakorlatokat, de van benne 8 km futás feldarabolva egy kilométerekre, tehát 8x1 km.
2: És közben
4: benne...
2: meg gyakorlatokat csinálsz.
4: Igen, igen, és akkor van benne ilyen nagy medicinlabda dobás,
1: szánkóhúzás,
4: 8x1.
1: Lefutsz 8x1-et?
4: Hát nem én, nem hanem csinálja. Akik ott
2: csak ott a oda jár be a terembe.
1: Ja, igen, bemész le, és nézze őket egy
2: órát.
4: Igazad van, velük vagyok, miközben ez történik. ott vagyok, igen, igen.
2: És hogy csodálkozott.
4: Kicsit ez enyém is.
2: Te lefogszál 8x1 kilométer.
4: Legyalogolni le tudom, egy ritmusos sétával.
1: Meghalni konkrétan.
2: Meghalnál már, hogy
1: nem bírok futni, nem szeretek, gyűlölök.
2: Az más, hogy nem szeretsz, tehát azért, na.
4: De ők máshogy futnak, és...
1: összefossa magukat.
4: Igen, igen, igen, kicsit más a kenőanyag.
1: Igen, és köpni nem lehet.
4: Nem lehet köpni. Nagyon sok mindent nem lehet, mert odafigyelnek, hogy ott a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak, szép állapotban.
1: Jó, akkor erről majd beszéljünk, mert itt azért történtek nagy dolgok.
4: De látod, hogy néznek ezek az emberek amúgy?
1: Én most az összefosott csajt láttam. Jó, de most ha mindenki így néz ki, akkor én szeretem ezt a versenyt.
4: Ugye az, hogy az összefosott csajra csak a fost az, hogy távol is, de vizuálisan, és csak nézd meg a testalkatát, hogy ezek színzom.
1: Ja, brutál, elképesztő izmosak és elképesztő erősek, de...
4: Eveznek is, minden nagyon sok, tehát egy ilyen összetett dolog, és akkor... azban, ami miatt rákapnak az emberek, hogy amúgy így kvázi könnyűnek látszik. Tehát lehet az a toxikus gondolat, hogy te erre képes vagy.
1: Hogy meg tudod csinálni. Igen. És ezzel kiderül, hogy nem.
4: És aztán elkezdett csinálni, és akkor rájössz, hogy hát
1: azért ez egész más.
4: Egy kólát valaki? Na, igen, szóval hát nagyon nehéz.
1: Igen. Jó. Na jó, van, megnézzük majd a videót. Én ezt ma reggel láttam. Szerintem nem tudom, hogy lenne az adrenalin szint, hogy ne álljak meg, ha közben összefostam magam. De majd beszéljük meg, hogy ki hogy döntene ebben a helyzetben. Jó, tehát életed versenyét futod. De ugye ez a bizonyos kérdés, hogy nem érzel életed végig szagokat, vagy te vagy szarszagú. Ez egy nagy dilemma, hogy az ember ilyenkor mit csinál.
2: Ebben nincs dilemma, ő volt szarszagú.
1: Ennyi. Tulajdonképpen ennyi. Igen. Igen. Hiába, hogy izmos, halábot hígfos. Köszönjük szépen ezt.
4: Összefoglalta a témát.
1: Ez Simi nagyon szépen. Simi nagyon szépen összefoglalta. Ja, durva egyébként meg már, hogy milyen sportok alakulnak ki, miből nem, hogy akkor itt aztán ebből ők kiválnak, és akkor itt aztán burpiznek, meg nem tudom, mit csinálnak, de hogy akkor ez már nem crossfit, hanem ez már a hydrox, szóval, hogy már követni se tudod, hogy
4: már
1: mi van.
4: Már unják a crossfitet, és akkor elmennek ebbe az irányba.
1: Igen.
4: Igen, de amúgy tényleg jó. És akik csinálják, azok ilyen jó arc emberek. Tehát, hogy minden sportnak van egy ilyen közössége. És én szeretem azt a közösséget, ezek jó arcok.
1: Jobb arcok, mint a gyúrósok?
4: Más. A gyúrosok miért
2: most
4: általában...
2: mi a bajod a gyúrosokkal? A barátaidat támadott hátba?
1: Nem, a gyúrosokat sose bántam, de...
4: Mafiózók nincs telnek, ők a gyúrosok.
1: Igen, mafiózók, autóreperek, leszakadt vállalkozók.
4: Igen, ők. És én nagyon szeretem ezt a közeget is, ebben is megtalálom magam, de ez egy kicsit más az a hyrox. Ez a feldolgozatlan traumák, a beilleszkedésre való képtelség.
1: Igen, a bizonyítási kényszeres 40-esek, amíg mindig nem vagyok elég, de ha ezt megnyerem, akkor elég leszek, című drive-on futók.
4: Szerintem azok az emberek járnak erre, akik nagyon szeretnek jól lenni, és ettől tényleg jól vagy, ettől az edzéstől. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon stabil lelkivilágot biztosít.
2: Hát ha ezt túléled, itt olvasom, hogy mit kell csinálni, persze, hogy stabil a lelkivilágod.
1: Futnak két, ilyen 30 kilós kettlebell-lel futnak.
2: Nem, futni csak simán futnak.
4: Nem, gyalogolni kell vele. Van az a farmer's carry.
1: Fölemeld a kettlebell-t, és azzal kell menned.
2: 200 méter.
4: Ezt én szoktam csinálni.
1: Ez a kislánynak olyan karjával levele egy csicskalángost, hallod?
2: Hogy véged van.
1: Megbolondulsz, tehát hogy soha nem hallasz többet arra a füledre, onnan kaptad.
4: Az emberemért bántod. Mondom neked.
1: Hogy micsoda?
4: Az emberemért bántod, de amúgy tényleg van ez a...
2: Azt hiszem, oda jársz, még nem tartozol oda.
4: De oda tartozok, és majd ők is meg fogják mondani neked. És olyan,
1: én tegnap elmentem a Népstadion mellett, mert azért még azért nem vagyok a válogatottban. Tehát csak arra mentem autóval, és láttam a Puskást, érted? Én azért még nem éreztem magam a Szobó mellett ott a válogatottban. Hát csak mondom, hogy lejátsz abba a terembe, de nem tudom, mit csinálsz ott.
4: Tudod, sok olyan csoport is próbálsz dörgülőzni, ahova szintén nem tartozott, Balázs.
1: Tudod, sehova.
4: Igen, hogy beszéltük erről, szeretnéd. Van még benne potenciál. Így van. Szóval, hogy jó, és viszont azt én szoktam csinálni, meg a szánkót is szoktam tolni, meg a kötöbet is viszem a körbe. A skierget, ezt nem szoktam csinálni.
1: Skierget kell tolni, de ez valami IKEA-ban meg...
2: Ez a töltött húsgolyó.
1: Gyerekek, az van, elmondom nektek, mi van. Bárki csinál ilyet, hogy crossfit, hogy hydrox, ezek mind nagyon megérdemlik, mert ezek már ilyen emberfeletti határteljesítmények. Szóval, hogy ez ilyen...
4: Nincs bírás ezekkel.
1: Nincs, ezek egészen elképesztő, hogy mi csinálnak, meg hogy húzzák a kötelet, meg dobják a labdát, meg szóval tényleg ezek a gyakorlatok azért egészen elképesztőek. Igen. Eszter, ne hagyd magad, piszok vagy más.
4: Majd a Hyrux-os barátaim elintézik. Ezt kiegre a nyaka körül fogják megtalálni.
1: Igen, igen, igen, egy ilyen kötélre legyen rá.
4: A stadion parkolójában.
1: Lemeszteljétet alsó testtel.
4: Igen, a segedre szíra majd.
1: Igen, ez senkivel lesz
4: valami. Igen.
1: Na jó van. Jövő mindjárt, jó? 2 perc, pontosan 7 óra, ha van bármi az utakon, küldjétek, vagy ha láttok valamit, hallottok valamit, aztán majd mondjuk a játékra jelentkezéseket, ugye minden szépen a maga idejében. Itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Kulcs, telefon, cipő, holap.
3: Állj!
5: Jó, most már jöhet a nap.
6: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyerj! 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett. Most 42.500 forinttel pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
11: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
13: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetőségét.

0: Geli.
1: Szia, drágám! Na, na, Isten, ilyen aludtam ma is.
0: De jó neked. Mi a titkod?
1: Nincs titok, csak a Szedakur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
0: Szedakur Forte.
1: És a koncentrációt nem befolyásolja.
2: Szedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
5: 27% lett. Maradhat?
4: Mennyi?
6: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
7: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
8: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
9: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra, akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000. opelduna.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Hírek a Rádió Egyen.
13: Enyedi Ildikó filmjét küldi Magyarország az Oscar-díjért. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ismét lesz bringás reggeli. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hangos sikert arathat a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmje képviseli Magyarországot az Oscar-gálán. A film világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ott összesen 6 díjat nyert el. Az Amerikai Filmakadémia jövő januárban választja ki a nevezések közül azt az 5 filmet, amely végül versenybe szállhat a legjobb nemzetközi filmnek járó díjért. Az Oscar-díját adó márciusban lesz Los Angelesben. Most a gyerekek mondhatják meg, milyen iskolában éreznék igazán jól magukat. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, október 22-éig óvodák, iskolák és szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Azon a fiatalok arról beszélhetnek, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Nincs kötelező forgatókönyv, a tárca kínál programterveket, ám az intézmények saját módszereket is választhatnak. Több 10.800-os kaphat segítséget ahhoz, hogy merre induljon tovább az általános iskola után. Holnap kezdődik a végzősök kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-éig várható a mintegy 2.400 intézmény, nagyjából 67.000 diákja vesz részt a mérésben. Reggelit és uzsonnát is kapnak, akik szerdán két keréken indulnak útnak. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Országszerte csaknem 160 helyszínen várják a biciklivel munkába vagy iskolába igyekvőket, illetve az onnan érkezőket. A Bringáz a munkába kampány részleteiről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt.
14: Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
13: Rengett a föld a magyar-horvát határon, Selye közelében észlelték a Richter-skálán 2,5-es erősségű földmozgást. Károkról vagy sérültekről nem érkezett hír. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel.
12: Közlekedési hírek.
13: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék

0: Műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Rázskó,

0: Hey. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
1: Hello! Hey. Nem baj, majd az Eszter homlokáról lemászik.
2: Hey, amúgy, ez, ha most egy játszótérre lennék, már hazamentem volna, csak ennyit mondom.
0: Csak elnézést kérek.
1: Nem, már kiüldözted volna a játszótérről.
2: Ez nekem vírusosnak hangzik.
0: Ez azért. Itt van, ebben van, volt minden. Úgyhogy...
2: Ez segít a gyógyító csiamagod.
0: Köszi a csiamagból. Csiamagból helyre tesz. Igen, itt vagyunk. Itt vagyunk gyerekek, és már is folytatjuk, zsebkendő is van, minden van, méz is van, tea is van. Hát ha ma nem gyógyulok meg, soha nem gyógyulok meg. Itt vagyunk, nincsenek zenék, Jézus Isten, mi lehetett az értekezleten? Hogy? Ki az, aki ennyire bennfentes? Ti ilyeneket is tudtok, hogy mi értekezleten voltunk, és összeteszitek, hogy voltunk értekezleten, és nincs zene?
1: Ezek nem volt zene.
0: Ezek nagyon figyelnek.
2: Megizelték, hogy nem szerettek a zenét. És akkor azt mondtuk, hogy meghallgatott a kívánságot.
0: Ezt kell. Ha mi kellünk, akkor itt vagyunk. Akkor egyétek meg, amit főztetek. Akkor nem zenélünk. Ha nem akarjátok, nem zenélünk.
2: A semmiről beszélés képességét fogjuk fejleszteni.
0: Igen. Akkor most beszélgetünk inkább a semmiről. Bár úgyis jók vagyunk igazából. Kifújom az orrom szép lassan.
2: Na, hát...
1: De ez úgy legalább állásom, csak egy 10 centit
2: még mindig inkább ez, mint a Katy Perry.
0: Egy orrfújás, vagy 10 Dua Lipa, akkor még megnyugtatunk. Még mindig arra szavaznak, hogy akkor inkább igen. Jó, nem akartok zenét, akkor nem lesz.
2: Minőségi műsorkészítés fog zajlani mostantól. Nem hagyjuk, hogy a különböző negatív trendek befolyásolják az életminőségeteket.
0: Így van. De hogy tényleg megjegyzik, ma is lendületesek vagytok, semmi zene, Szabika írja. Eltűnnek a zenék, gyerekek, kiírtjuk őket.
1: Megkapjátok 10 után.
0: 10 után megkapjátok őket, innen most nekünk ki kell írtani a zenéket.
2: Így van.
0: Kiadták nekünk parancsba itt a tulajdonosok, hogy akkor beszéljünk, úgyhogy beszéljünk. Kifejezetten gyűlölöm a zenét, írja valaki. Tehát azok a visszajelzések jönnek, amik a kutatásból jönnek, hogy ezt nem akarnak ezek zenét hallgatni.
1: Jó, kérdezz meg, mert ez most így irányított kutatás. Igen? Kérdezz meg a hallgatók, ki az, aki szeretne zenét.
0: Mert akkor arra megírják, hogy én.
1: Igen.
0: Vagy azt hívják, hogy én se.
1: Ezt hívják irányított kutatásnak. Te kedves hallgatók, van köztetek olyan, aki most szívesen hallgatott volna egy zenét?
0: Na tessék.
2: Jó, mondunk példákat.
1: Nem kell példa, csak így, hogy...
2: Lady Gaga.
0: Dua Lipa.
2: Katy Perry.
0: Vagy... Kamrád.
2: Vagy az arcüreg gyulladás a Balázsnak.
0: Na tessék.
2: Ebből lehet választani.
0: A kadálcsörgés és a csámcsogás. Na tessék, így
2: nagyon jó teszem úgy az AI szerintem a hallgatóknak a hozzáállásához, mert már is készült például az én Szűz Mária verzióm. Ami hát ugye...
0: Igen, az
2: is.
0: Igen. Úgy döntöttem, hogyha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
1: De jó.
0: Ez milyen jó.
1: És nem szól a főnököd.
0: De ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
1: Újra,
0: hiszen
1: kész.
0: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol, de ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csak, amit
2: beszéljünk
0: akarok.
2: Beszéljünk erről. Beszéljünk
0: ez
2: a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
0: De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
2: egyszer... Hozzászokunk a préshez.
0: Igen, hozzászoksz.
1: De az elején a prést senki nem kívánja.
2: Nem, és úgyhogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
1: De mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
2: És nem lehet
1: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
2: Hát de ez a hozzászokás, az magadat szoktad hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni tudsz.
0: Igen, vagy csak az van, hogy megfelel. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
1: Na jó, de hogy csak az
0: munkaerőként, lenne. Vagy munkavállalóként szintén.
1: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
2: De hogy nem mindenből kicsit csekkolni, csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyék észre, hogy kicsekkoltál.
0: Igen, igen, igen.
1: De a gyereket sír egy órája.
2: Gondolod, hogy a sebészek a hasi műtét közben nem szoktak rágyűjteni? De rá szoktak, hogy kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel. Ugyanezzel a...
1: Szép példa.
2: Így van. Így van. Tehát, hogy minden, mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
1: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
0: Hát a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, igen? Talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
2: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorot, nem a Malcolm volt, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek, vagy Malcolm, mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
1: És nem vették.
2: Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
1: Mit csinált közben?
2: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, ami az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
0: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
1: Járna
0: és
1: ez
0: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi, azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor tulajdonképpen már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
2: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
0: Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
1: Ja, az ég egy adta világot. Amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
0: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ezzel sokszor hajtjuk mi rabigába a fejünket.
2: Szerintem például ez a reggel 8-ra beér, és ez egy hülyeség. Ezt nem is kéne erőltetnünk.
0: Én nagyon szeretném, ha így lehetne.
2: Ugye? Ugye?
1: Na, például itt.
0: Ha ez például menne 8-tól 10-ig, rendben van.
2: Istenem, rendben. Én lennék a legkedesebb kadét az egész világon. De igen, de hogy attól függetlenül azt gondolom, hogy azt most késsel reggel, amikor tudom, ilyen nagyon intenzív, főleg egy szülőnek az élete, hogy most a 15-20 perc elcsúszik. Hát ez kit érdekel?
1: Hát a munkáltatódat valószínűleg, mert ráadásul ilyenkor az van, hogyha elcsúszott 20 perc, aztán nem fogod a végén hozzárakni. Jó, jaj, hát mennem kell a gyerekért.
2: Borravaló, úgy hívják.
1: Igen, köszönjük.
0: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Na? Hát ez is igaz.
1: Ez
0: is igaz valójában, hogy nem csinálsz, amit akarsz, csak egyszerűen nem kell olyan dolgokat megcsinálni, amit nem akarsz. Nem? Ez egy jó mondás.
1: És a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? De a melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
0: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit
1: szeretsz.
2: Igen,
1: persze.
2: Igen, az nem tud teljesen menni.
1: Az egy jó.
0: Mert az akkor egy jó dolog azért az. Tehát, hogy az vagy olyan szerencsés, hogy valahogy úgy orientálottál, hogy az lett, amit szeretsz, akkor azért az egy könnyebb lét, mint bemenni
2: de
0: minden
2: hallod
0: nap
2: a mondatot,
0: úgy, hogy
2: mondtál, ha vagy olyan szerencsés, hogy véletlenül úgy orientálódtál. Hát ezt kell kivenni az egészből. Nem lehet véletlenül orientálódni. Azt kell csinálni, hogy meg kell ismerned magad a 20-as éveidben, és a 30-as éveidben olyan munkahelyen dolgozni, ahol már olyan dolgok történnek, amik téged éltetnek, nem pedig leépítenek.
0: Oké, csak mondjuk vagy elvégzel egy orvosit, elvégzel egy ügyvédképzést. Ott azért 30-40 évesen simán kipöröksz és kiégsz, ott azért már nem tudod csak úgy átcsekkoltatni magad máshova. Tehát én arra gondolok, hogy valamikor szeretted.
2: Hát csak a Várkonyi Andra.
1: Ja. Na, ugye, jó döntött.
0: Igen, hogy átcsekkolt egyik foglalkozásban másikat. De hogy tehát, hogy nem feltétlen tudsz azért úgy ugrani.
1: Nem
0: de közben
1: tudsz,
0: baromira ki vagy égve, nagyon el vagy fáradva, de azért mondjuk egy doki, vagy egy jogász, vagy egy ügyész, azért, vagy egy ügyvéd azért nem vált olyan nagyon
2: könnyen. Dehogy, de hát reggel, figyelj, Dumaszinghez mondom akkor, Litkai, jogász, kap, jogász.
1: Csinálták?
2: Persze.
1: Igen, dolgoztak rendesen.
2: Igen, a Litkai most benne van ebben a nagy környezetvédelmében.
1: Nem, hogy tudod komolyan venni a kapot, mint
2: a kap, van egy ilyen komoly arca amúgy. Igen? Sőt, az a durva, hogy a hétköznapjainkban komoly, mint vicces. Sajnos. De hogy ezért... nagyon szeretem, de tényleg van abszolút komolyan lehet lenni. Akkor ott van Fruzsi, ő is pszichológus, akkor ott van Denis, ő, hát ezt nem tudjuk, mit csinál.
1: De ott van, volt benne nálunk a emlékezetek a Travelinára, aki ugye ilyen nagy utat utazó blogger lett. Ő középvezető vagy vezető volt
0: valami
1: irgalmatlan multicégnél. Ott van a Cheese sajtműhelyes Anita, ő is volt bent, aki a francia sajtvilágbajnokságot megnyerte. Ugyanilyen felső vezető volt, azt mondta az egyik nap, hogy szevasztok, elment
0: a sajtműhelyes. Ez a ritkább,
1: igen, de
0: sajnos.
1: Azért, mert nem merjük meglépni.
0: Meg lehet csinálni, igen, de a legtöbbekre vár azért az, hogy kiégnek, elfáradnak. Beletörődnek, szűkül a mozgás. Ezek nagy váltások, és ezek tök jók. Ezért beszélünk ilyen típusú emberekkel, hogy hát, ha valakinek erőt ad, igen. Ma a legfontosabb érték egy munkahelynek a work-life balance. Ebben igaza van a Gen Z-nek, mert az élmények kihagyását bánja meg életé végén a legtöbb ember. És a Gen Z az azt mondja, hogy már nem, akkor nem a munkáról szól az életet. Ahogy nekünk még igen, az ő generációjuk már nem azt tartja élete középpontjának, hogy a munka.
1: Mi még ebbe kicsit
0: beleszocializálódunk.
1: Az a baj, hogy semennyire nem tartja már a munkát.
0: Jobban kijelöli a határa, itt nem dolgozik. Nem.
1: De.
0: Vagy nem csinál olyat. De egyébként a jobb munkai körülményeket ők teremtik meg, az értékesebb fizetéseket, az ő harcuk vívja majd ki, hogy az utánjuk jövő generáció az már egy jobb helyen fog dolgozni. Mert ő azt mondja, hogy ilyen körülmények között ennyi pénzért nem csinálom. Nem? Tehát, hogy...
2: Figyelj, most már felbosszantottak közben egy SMS-sel. Ha késve jössz be gyerekkel, mi már nem engedjük be. Hogy szoruljon a hurok. Egy óvoda.
0: Óvoda.
1: Tanuljátok meg, figyelj, gyerek is, meg szülő is.
0: Fú, de gázhely lehet
2: az. Felírom a telefonszámodat.
0: De nem akarnám, hogy...
2: hívni szünetben. Igen. Gondolom, nem telefonozom, mert óvodapedagógus vagy, és már 7 óra 20 van.
0: Ú, de jó, hogy nem ilyen ízébe járt.
2: De ennek mi értelme van amúgy? Mi értelme van? Hogy ez olyan, mint kitennéd a lábadat, hogy valaki elgáncsol egy embert.
1: De az egész élete így lesz. 8-ra be kell érni dolgozni. Tanulja meg az a büdös kölyök, érted? Már akkor. Tessék, igaza van. Vele vagyok.
2: De ez mi? Érted? Ez mi?
1: Nem kell ez a nagy lipsiskedés, amit te csinálsz, érted?
0: Lipsi. De fél egyre vitte délután, hát azért az tényleg végleg.
2: Uzsonnára mindig
0: szeretett délig aludni a gyerek.
1: Hát akkor hadd aludj.
0: Megette az uzsonnát, azt eljött.
2: Egész éjjel a lovin volt. Így van. Nem, de ez mi? Tehát, hogy miért gondolják az emberek, hogy erre szükség van? Nem? Tehát meg ez annyira felesleges. Tehát, hogy még azt mondanám, hogy izé lenne, nem tudom, valami vonat. Tehát a vonat elindul nélkül, rendben értem. De hogy mi történik az a óvodában, amiről lekésett?
1: Mert az óvoda a felkészítése az iskolának. Tudod, hogy ő egy gondos fölkészítő. Mit
2: csinálnék? Meg fognám hátulra megkerülni az óvodát, ezt beraknám a kerítésen.
0: Remélem, valaki bekapil a csendes pihenőn. Igen, hát ez egy kicsit sarkos hozzáállás ebben a formában, főleg az óvodában.
2: Ez az attitűddel akkor izében ilyen büntetés végrehajtás intézetben kell helyezkedni, mert ott vannak erre szüksége, erre az attitűdre.
0: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot.
1: Igen.
0: Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
1: Nem, ez sajnos ez nem szép.
0: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
1: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósul. És mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok-e. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
0: rosszabb. A legnagyobb
2: árulás. Akkor 40 évesen így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
1: De és azt is csinálja. Hogy az
2: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
0: Igen.
1: Legyen vágyad, és lehet megélni.
0: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
1: Na, 49.
0: Hát oké, mekkorák a gyerekek, az fontos. Mert ha most ültél két éve...
1: Nem
0: úgy értem, mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolom, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Most... Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnsz, hogy ott helyreted magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
1: Na,
0: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe. De
1: szerintem a közben is kell tartani magad.
0: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen általástalan.
1: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
0: Hát akkor ott van még élete értelme.
2: Látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye, tehát hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön ez unok, akkor majd...
0: Pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van, vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
2: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, másokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincs rám szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg azon, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
0: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarul jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországban, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
2: Irán?
1: Hát az.
0: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az sem baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
1: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
0: Hát, na ez igen, na ez kemény.
2: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy amúgy az érdekes, hogyha nagyon, ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. Tehát a valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
0: Igen. A feleségem a 40. születésnapján eldöntött, hogy elege van, és nem foglalkozik a hülyékkel, azóta koncertekre galoppozunk, egy hónap alatt 6 koncert. Aha, nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozik. Azt mondja, hogy én lassan, de biztosan elértem, amit szerettem volna, mínuszból indultam, de mára van saját kezem, munka, egy gyönyörű feleség, 2 gyerek, 3 ingatlan, 2 autó. Hova tovább? 43 vagyok, nem panaszkodom, Zsolt. Tehát itt azért jönnek pozitív példák is, hogy meg lehet csinálni. 50 éves nő vagyok, esténként meló után még anyámat kell pelenkázni, mikor élhetek végre, így a Szilvi.
2: Ez nagyon kemény. Az nagyon kemény.
1: Ezt be akartam ma hozni. Ez nagy kérdés.
0: Beszéltünk majd erről, igen.
2: De most ne hagyjuk a beszéltet, hanem írjatok SMS-eket.
1: Csak ez most elkanyarodik ez az
0: arány. Itt van Nagyi, 80 évesen szerezte vissza az életét. Nagyi, azóta táncol, túrázik, barátőjához fiadalodott 10 évet.
2: Emlékezz,
0: Nagyi beújított egy kakas? Lehet.
1: Lehet.
0: Vagy csak kapirgálott a kis kapirgálat.
2: Későn érő típus volt a Nagyi, de hogy emlékeztek arra a nénire, aki egyszer betelefonált, hogy elege van abból, hogy csak Nagyinak nézik, mikor ő egy ember. Igen. Én olyan sokat szoktam rá gondolni amúgy, hogy ez annyira őszinte volt, és amúgy annyira lehet ezzel menni.
0: Igen. Ja, 32 éves, 2 diploma, egyéni vállalkozás, totál kiégés, 32 éves. Tehát közben a 80 éves visszaszerzi, a 32 éves meg még végig meg egy kiégés után, azért ez is milyen durva, nem? Hogy milyen szakaszok és hullámok vannak. Nagyon érdekes egyébként ez az egész történet. Na jó, jövünk mindjárt 7:30 pontosan, ha van közlekedés, az dobjátok át. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Tudsz ennek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
13: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
14: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
15: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Benyújtották a gyermekvédelmi törvényjavaslatot, már készülnek az országos nyitott piacok napjára. Vizsgálják az átlagsebesség mérés bevezetését, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Véget vet az intézményesített tehetetlenségnek az átfogó gyermekvédelmi törvényjavaslat, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben. A javaslatot Ruf Pálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indoklás szerint a dokumentum a gyerekeket érő tényleges veszélyekre koncentrál, a digitális környezet, a kommunikáció és a bűnügyi nyilvántartási rendszer szabályozására is kitér, és mielőbb rendezni a kórházakban maradt gyerekek helyzetét. Minden eddiginél gyengébben teljesítettek a magyar diákok szövegértésből. A PISA felmérésből kiderült, világszerte egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke azt mondta, van módszer arra, hogy lehet közelebb vinni a fiatalokat a szép irodalomhoz.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
1: Egy hétvégére a bevásárlásnál jóval többről szólnak majd a hazai piacok. Kóstolókkal, koncertekkel, látványfőzésekkel készülnek az országos nyitott piacok napjára. Az idén péntektől vasárnapig 26 helyszín csatlakozik a programhoz, reggelikkel, szüreti programokkal, vezetett sétákkal és szakmai eseményekkel. A rendezvénnyel az a cél, hogy megmutassák a piac nem csak bevásárlóhely, hanem közösségi tér is. Meg lehet a bőtje a száguldozásnak, vizsgálják már az átlagsebességmérés bevezetésének lehetőségét. Erről Vitézi Dávid beszélt. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben száguldanak 180 km/h fölötti sebességgel autósok a magyar autópályákon. A miniszter hozzátette, arányos szankciókra van szükség, így például a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategória lehet. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc, szóval most se volt muzsika. Ez a kitörő lelkesedés és lendület.
1: Most képzeljétek el a zenei igazgatónkat, hogy lehorgasztott fejjel ül a dácsájában, érted, és azon gondolom, hogy ezeknek is tök hiába dolgozom.
0: Mi lesz most a Lost Frequencies?
2: Lost Frequencies, ez lesz az új zenekarom, és mexikói zenét fogok játszani. Mexikói mulatos.
3: Lost Frequencies.
0: Regáli, legújabb számon, amely lenálunk. Nem őt Kecskemétnél torlódik Pest felé egy nagy baleset miatt, és már nem tudom megmondani egyszerűen, nem tudom meg, hogy keveredtünk erre a témára, mert ez csak egy ilyen hirtelen beszélgetésben indult, hogy egy ilyen kicsit, nem is azt mondom, hogy komolyabb, inkább olyan kis életvezetéses megbeszélősben vagyunk, mert hogy arról beszélgetünk, hogy ki mikor kezdi újra, miért égünk ki, mit lehet ez ellen tenni, hány éves korodban égsz ki, milyen megoldások vannak, hogy váltasz, hogy döntesz, hogy kezdesz új életet 30-40-50, vagy akár 60 évesen, milyen perspektívák vannak, és kapunk pro és kontra SMS-eket, ki azt, hogy nagyon ki van égve, nem mer váltani, kinek akár ez a beszélgetés ad egy lendületet, és indul el Németországba, és vált, és szed erőt, de hogy mégis ugye ez a témánk, hogy mikor kell váltanod, honnan tudod, hogy ki vagy égve, milyen jelei vannak annak, és van-e 40-50-60 évesen váltás. Az SMS-ekből kiderül egyébként, hogy mindig van. Szóval, hogy ha te úgy kelsz fel, hogy ezt meg akarod csinálni, akkor van.
1: Hát, és az ennyire összeszedni magad tudod azért egy, amiről az előbb az Eszter beszélt, hogy egy depresszióban a legalján lévő úgy keljen föl, hogy
0: igen, nyilván, de azért mindig, az mindig egy szélsőség. Nagyon depressziós vagy, legalján vagy, mentális problémáid
2: vannak.
0: Nem csak
2: ilyen depresszió, ez félreértetek a depresszió, szerintem van olyan depressziós, van ez, amikor te, de ugye azok már nem olyan járnak dolgozni, meg van az, amikor tudod, úgy vagy depressziós, hogy szépen rétegenként rád telepszik, csak így ilyen lellett finom por rétegekként, és az egyszer csak már úgy nehezebb, tudod, már nem egyenesedsz ki, úgy nem mosolyogsz annyit, észreveszed, hogy ja, úgy fél éve nem nevettem otthon, tudod, és hogy így mindent megcsinálsz, bejársz a munkahelyedre, bízhatnak benned a kollégáid, a családod is számíthat rád, és akkor ez csak ugye lelked valahogy így
0: elnehezebb.
2: És nincsenek perspektíváid, és nincsenek álmaid, és nem tudsz örömet találni a hétköznapi dolgokban. Na ez az igazi durva, szerintem.
0: Igen. Azt, hogy 39 vagyok, nem vettek vissza a munkahelyemre gyerek után, nem bedepisztem, megtanultam síelni. Tanfolyamra jártam, megtanultam egy új szakmát, mindezt egy év alatt, most keresek új munkát, imádom ezt az egy évet. Azt, hogy 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket, félem jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökké nem minden áron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
2: sokszor
0: szépen.
2: Amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
1: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Mm-hmm. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellen példa van, de jó dolog.
0: Itt a kérdés legalább inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy párod, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
1: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
0: de egy csomószor nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
2: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetem. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatása nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
1: Akkor mi jön?
2: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Nem az, hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy mennyire terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, hogy ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
1: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
2: De ez nem kell lesöpörni.
1: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
2: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikáján a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
1: És akkor
2: más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tév, és akkor ezek az apró változtatások amúgy, ezek tök nagy dolgokat tudnak meg, hogy mondjam,
0: megindítani, transformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozó, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
1: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb, szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor...
0: Érted, de értem, mit akarsz.
1: Legalább léptél.
2: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
1: Igen, hát, hogy úgy is rosszabb lesz.
2: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van ami, a falon
1: mit
2: túl.
1: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
2: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak, még munkás sem változtat, maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz, tehát azért azt szerintem...
0: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
1: 33-os.
0: Igen,
1: és a kecske vidám állat.
0: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
1: Szeretem.
0: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért. Hát, ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
2: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
0: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
2: Plusz, van esély. Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezem. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az okai és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, hogy nem kell mindent beszélni.
0: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában. De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
2: Sátán még lehetsz,
0: és 45-50 évesen kell újra definiálnod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
2: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
0: 20 éve vagyok vasutas, mi ez a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, csókni ki.
1: Ez se átlagos.
0: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, hát nem?
1: Papír csak legyen.
0: Te még csak 58-74, hát itt most van pár éve, szóval, hogy kibekkeled, utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Ez a klasszikus mondat, igen.
2: A babettán érdekel.
1: Nem, hát ne vegyél többet már, világ összes babettáját megvetted.
0: Igen. 22 évig dolgoztam egy helyen, nagy nehezen rászántam magam, hogy váltok, ez hosszú évek döntése, családgyerek, stb. Kiléptem, és egy nagy tehertől szabadultam meg. Jelen pillanatban 48 vagyok.
1: Na, aha. Tök, akkor van példa erre, hogy lehet váltani.
0: Igen.
1: Tudjátok, mi gondolkodtam így a téma kapcsán, hogy hol felejtettünk el az apróságoknak örülni? Az mikor tűnik el az emberből? Tudod, ezek a, mert itt most mindenki mondja, hogy jaj, szar az élet, jaj, hogy azoknak meg így, ami a napunkban benne van, hogy most kinéztem a hegy aljára, és látom, hogy 5-10-15 millió forintos autókba ülnek emberek, most mondjuk nem esik az eső, de ha esne, akkor te ülsz egy ilyen autóba, bosszankodsz, hogy a dugóban ülsz, közben valaki mondjuk egy elszakadt esernyővel megy, érted? Hogy és ezekre a dolgokra egy idő után már nem tudunk rácsodálkozni, nem tudjuk azt mondani, hogy basszus, ugyanitt ülök a dugóban, lehet,
0: de hogy minden oké.
1: Hogy az életem egy csomó pontján szar, de legalább van egy autóm, amiben ülök, érted? És ott megy az a szerencsétlen, akiknek a vihar már kitépte a kezéből az esélyt, és romázott. Hogy szerintem ahhoz, hogy megtaláld magad, meg a helyéreted, ahhoz ezek a kis pillanatok is kellenének. Ezt mikor felejtjük el?
2: Szerintem akkor, amikor ráállunk egy trackre, amikor kinézünk magunknak egy célt, és akkor azt mondjuk, hogy jó, én a rádiónál szeretnék gazdasági vezető lenni, és akkor most még ugye most érettségiztél.
1: Hogy Szilárd, szevasz!
2: Igen, a lényeg, hogy ezt kinézed magadnak, és akkor azt mondod, hogy jó, elkezdesz hajtani. Akkor látod, hogy a többiek is hajtanak, ez nagyon zavar, hogy fogod, kizárad a külvilágot, azt mondod, nem figyelek senki más, csak a saját utamra figyelek, megyek előre, mint a gőzmozdony. És akkor mész, elérsz valahova, és akkor már annyira megszoktad, hogy nem nézel oldalra, tudod, annyira megszoktad azt, hogy nem figyelsz másokra, csak magadra figyelsz, hogy ennek ugye az a negatív hatás van az életedre, hogy nem is veszel fel onnan ingereket, tehát semmilyen szinten.
1: És nem látod a különbséget.
2: Igen, és így az van, hogy mindenki buborékban él egy idő után sajnos. Ezt észrevettem a szüleimen, a barátaimon, hogy az aktuális élethelyzetre az abszolút izolál téged, és akkor azok az emberek vesznek körül, akik hasonló élethelyzetben vannak, és nincs rálátása a többiekére. Ez amúgy szerintem az elmúlt éveket nagyon meghatározza így, főleg az okostelefon, a Facebook algoritmusok és minden egyébnek az árnyékában, hogy nem kapsz olyan információt, amit nem érdekel téged. Ugye? Mert hogy erről szólnak. És akkor ez a buborék ez egyre vastagabb lesz. És szerintem így alakul ez ki, és amikor egyszer így rákényszerítenek arra, hogy menj el egy ottalvós csapatépítő tréningre, és meglátod az amúgy ingben járó kollégádat a mackónadrágjában, és azt mondod, hogy te jó égus, ennek az embernek van egy másik élete is, tudod, hogy ennek van magánélete, ennek vannak hobbiai, amik nem azok, mint az enyémek, akkor már az annyira ki tudja nyitni az ablakot, hogy ez ezért van, hogy ez a kellemetlen hülyeség még mindig nagyon fontos egy szervezetnek mondjuk az életében.
0: Igen. Itt írja valaki, 41 vagyok, örülök minden pillanatnak, nyáron diagnosztizáltak a férjemet rákkal, nem dőlhetünk át, nincs semmi nyalogatás, megyünk előre. Nem tudod, hogy mi van, milyen trekken vagy mi fut belül. 44 évesen váltottam életet, pasit, a gyermekeim maradtak meg, a munkám most jó, és csak jobb lesz, ahogy korosodnak a gyerekek. Imádom, hogy végre szabad vagyok. Puszi, szép napot, írja Kriszta. 44 évesen, nem tudod? Tehát a gyerekek felnőttek, és ő meg tudja találni magát, tud mihez kezdeni, el tudja tölteni a szabad idejét. A gyerekekben nem tudsz kapaszkodni. Azok előbb-utóbb így vagy úgy, lassítani Igen. tudod, de előbb-utóbb felnőnek. Kirepülnek, és az az élet egy önálló életet kezdenek. Ez a jó. Akkor csináltad jól, ha ezt akarják. Igen. Elszakadni és önálló életet kezdeni. És nem veled otthon üldögélni. 15 éve napi egy óránál többet nem dolgozom. Megkeresem is az átlagfizetés 5-6-szorosát. Szörfözöm, évi 120 napot, de ezen a hobbin kívül valahogy mindig úgy érzem, hogy csak telnek múlnak a napok, és nem találom magam egészen. A kutya is jó módjában veszik meg. Hát azért igen.
1: Hát azért 120 napot szörfözgetni. De miért nem mész el szörfogtatónak? Ha ott csak ott érzed magad boldogan.
0: Azt nem akar hülyékkel foglalkozni, tudod, azért nekiállni ott kezdő anyukát, ott
1: azért a kezdő anyuka oktatásából semmi rossz nem szokott.
2: Szerintem az van, hogy van.
0: Az általában jó, annak jó a vége.
2: Az idegrendszerednek szüksége a ancölöpökre, és az van, hogyha nincsen körötted egy rutin, nincsenek közegek, ahol sehova tartozol, akkor nem fogod tudni értékelni a hétköznapokat, mert elfognak, de egy múló pillanat, ugye? Tovaszállnak, és szerintem
1: akkor... neki például a 120 nap hogy hívják, a szörfözésen kívül azok a cölöpei?
2: Szerintem a 120 nap szörfözés az hibátlan, azzal semmi baj nincs. A többi napon kell valami olyasfajta struktúrát kialakítani, amiben érez valamennyi kényelmetlenséget, mert a kényelmetlenség nem okoz nekünk amúgy problémát. Tehát a kényelmetlenség egy szükségszerű rossz, mert a kényelmetlenség tesz minket reziliensé, a kényelmetlenségből fejlődünk, stb. Tehát, hogy kell valami, amit emellett mondjuk struktúraként beemel ezekbe a hétköznapokba, tehát nem a szörfösökben, hanem a hétköznapokba. Nem tudom, hogy minden reggel álljon egy kicsi sorba a postán.
0: Igen. Utazod a mával egy kicsit.
1: Kényelmetlenség, de az
2: nem,
1: is.
2: Nem, hát valami olyasfajta kiegészítések az életének, ami megadja neki ezt a struktúrát.
0: Down-szindrómás kisfiammal élek, születésre derült ki. Sok trauma, sok-sok, megtanultam elfogadni a feldolgozhatatlant. Egy életünk van, megpróbáljuk boldogan élni, bele betegszünk a saját sanyargatásunkba, és akkor elrepül az a földi élet boldogtalanul. Lehetne egyébként sokkal rosszabb, mindig ezt 35 évesen küldte nekünk valaki, igen. Ha most nem jön a bika piac a kripton, akkor kiégtem, és vége. Írja neki, igen. Aztán azt nézem, hogy...
1: Én is várom, hogy szabad legyek, a gyerekek mindjárt kirepülnek, 3-5 és 7 évesek.
0: Aha, az jó. Na, az jó.
1: Mindjárt kirepülnek.
0: 3-5 és 7, akkor még várj egy kicsit, ha már kitartás, vagy csaj, vagy hamar elmegy, figyeld, ez nem sok, tényleg, így felnőnek. Hát én sem emlékszem, ilyen kicsik voltak, és most már 17 a nagy. Hát hogy elmegy az a 17 év, nem? Hát elröppen. Igen. Azt mondja, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon rossz dolgok voltak az életem, de a gyerekek miatt nem adtam fel. Minden nap hálával kelek, fekszem, kis csodák minden nap. Az életben a negatív, hogy nem lesz jobb. Pozitívan viszont lehet, hogy idő után még több pozitív lesz. Hát igen, ebben is van valami. Mi ez a szar az M0-áson? Nézzétek már meg, légy szíves. Jó, ennek mindjárt utána nézzünk.
2: Vannak itt még jók a múlt, például van, akinek az volt az álma hosszú éveken keresztül, hogy felújítsa a fürdőszobáját, meg a lakását, de nincs rá pénze, mert hát egyszerűen túl drágák a szakemberek. Ugye fogta 57 évesen, és ő maga nő létére leburkolta a fürdőszobáját.
1: Na tessék, sziasztod. Megtanultad, ott van a YouTube-on minden.
0: Igen, nézd, az egészet fel kell szedni, de hogy tök jó, mert legalább megcsinálta.
1: Jó, igen, aláfolyik a víz. Szóval, jó,
0: igen, van befolyt penisz, és aláfolyik, de nem, mert te leburkoltad, érted?
2: Így van.
0: Nem, ez tök merő egyébként, igen. Na jól van. Oké, okay, mi a helyzet a nulláson? Akkor erre nézzünk rá gyorsan, hát ha valaki elküldte.
1: Szerintem csak egy kedreggel.
0: Csak egy kedreggel, igen. Az M4-től az M5-ös irányába Vecsésig egy baleset van, drága hallgatók. Ez történik. Ezt kérdeztétek, úgyhogy mondjuk. Ez történik. Baleset van, úgyhogy emiatt megállt a nullás.
2: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most, amúgy szezonban, mindjárt majd utána kell járni.
0: A híres rakamazi gumis, tényleg. A jó képű.
1: Igen, a csodálatos. Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
0: Ezt tudtam hozzátenni?
2: Ő az a Dodor, akiről mindig azt beszéltek, hogy nem tud motorozni?
1: Ő az, igen, Bozs Dodor.
2: Tehát állandóan erről beszélni.
0: Igen, ezt kommentbe be kell neki írni, hogy szia, láttam egy-két videót, szerintem nem tudsz motorozni, és az dőj hátra.
1: Utána véged van.
0: Olvasd el a kommenteket.
2: Komolyan mondom, minden szünetben erről beszélek a fiú.
0: Igen. Na jövő, mindjárt. 4 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
4: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
12: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
13: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
14: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
15: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
14: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
15: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. cafeperte.com.
16: Bármikor jöhet a pát. A kár...

0: kézből kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ma van a Linfóma világnapja, új főigazgató került az országos mentőszolgálat élére. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Nyarákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nincsenek jellegzetes tünetei, ezért sokáig észrevétlen maradhat a linfóma. Ma van a linfóma világnapja, a betegség tüneteinek felismerésére hívják fel a figyelmet. Sajnos ez nem mindig egyszerű, mondta Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, hunaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Új főigazgató került az országos mentőszolgálat élére. Dr. Konstantinovics Miklós korábban a mentőszolgálat orvos szakmai osztályának vezetője volt. Nyílt pályázatban 9 induló közül választották ki. Most a gyerekek mondhatják meg, milyen iskolában éreznék igazán jól magukat, indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, október 22-ig óvodák, iskolák és szakképzőintézmények tarthatják meg a programot, azon a fiatalok arról beszélhetnek, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Nincs kötelező forgatókönyv, a tárca kínál programterveket, ám az intézmények saját módszereket is választhatnak. Több 10.000 nyolcadikos kaphat segítséget ahhoz, hogy merre induljon tovább az általános iskola után. Holnap kezdődik a végzősök kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig várhatóan mintegy 2.400 intézmény, nagyjából 67.000 diákja vesz részt a mérésben. Hangos sikert arathat a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmje képviseli Magyarországot az Oscar gálán. A film világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ott összesen 6 díjat nyert el. Az Amerikai Filmakadémia jövő januárban választja ki a nevezések közül azt az 5 filmet, amely végül versenybe szállhat a legjobb nemzetközi filmnek járó díjért. Az Oscar díját adó márciusban lesz Los Angelesben. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel. Csütörtökön is csak helyenként fordulhat elő eső vagy zápor, a hűvösebb hajnal után pedig az ország keleti részén akár 29 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Nyugaton maradnak a 20 fok körüli értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike!

0: Bebült Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Kulcsos játékunkra jönnek a

0: SMS-ek, a telefonálások, SMS nem kell írni, majd a Degyma játékra kell SMS-t írni. Még arra ráértek, azon ne siessetek. 8 óra után 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Akkor most mi van?
0: Most a kulcsos játékban adunk egy kulcsot, aztán szólok, akkor lehet telefonálni újra. Közben, ha majd elhangzik a Degyma felhívás, akkor arra is csöröghetek. Csilla, szia, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
0: Hello Csilla, te is ott leszel velünk októberben ezek szerint?
2: Igen, biztos, hogy ott fogok lenni, igen.
0: Na, az nagyon jó, honnan jössz?
2: Budapestről.
0: Budapestről jössz majd, na, akkor nagyon nem kell túráznod, mert Budapesten lesz a konténer. Mit kell csinálni, megnyered a kulcsot, vagy te kinyitod a konténert?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És a retróról jött.
2: Nem, föl van írva egy nagy papír, a basszus ki van rakva, de nehogy egy jó napod legyen, és elroncsom a szlogent.
0: Oké, de mit kell csinálod, ha megnyered? Milyen feladat?
2: Jaj, gurulni.
1: Jó van, visszajöttél a retró státuszból.
0: Gurulni kell, jól van. Oké, Csilla, elmondtad a szlogent, van egy kulcsod, októberben találkozunk, jó?
2: Jaj, nagyon várom. Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
1: Nyugodj, most már leveheted a papírt a hűtőről.
0: Igen.
1: Ahogy csak igazi mai sláger megy.
3: Leveheted, de nem muszáj levenni.
0: Igen, jól van, októberben Tali, csáó, köszi.
1: Hello.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
0: Hello, szólni fogunk, hogy mikor lehet újra próbálkozni, jó? De egy játékra pedig SMS kell írni. A város katasztrófa, lipcsikéim, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
3: Már lipcsik vagyunk egy ideje.
0: Lipcsik vagyunk, igen. Már én tegnap visszagyúrtam magam másik oldalra, mert hogy elmondtam, hogy ez az 5000 forint nem rossz, de nem is annyira jó.
3: Igen, de talán szükség csinálni, hogy akkor, hogyha hárman vagyunk, akkor egynek mindenképp maradni kell fideszesnek.
0: Igen,
3: jó? És akkor...
0: én tegnap az voltam.
3: Most jó, de akkor ez járjon körbe.
0: Én hoztam.
3: Járjon körbe, holnap zsűl lesz.
0: Jó, holnap zsűl tetszik, igen. A nulláson újabb baleset a dugóban, két kemény ütköző gyerekek, úgyhogy nagyon nagy a baj, szerintem most lehet, hogy a nullás úgy, ahogy van, el kell hagyni. Na, mi lenne, ha visszafelé mondanák el a szlogent? Ennek én is nagyon örülnék, hogy ezt a szlogent valahogy egy kicsit felgyorsítanánk, vagy valahogy máshogy kellene elmondani.
1: Gyem, regás, ilyam, izagi, kacs.
0: Ez is jó. Ez is jó. Na, mi van itt a Hyrox versenyről beszéltünk, gyerekek, és hát itt durva képek járják be itten a BBC-től elkezdve mindent, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Ez a Hyrox verseny, ez, aki reggel 6-kor nem hallott bennünket, az elmondjuk gyorsan még egyszer röviden. Futniuk kell, kilométerek után a különböző feladatokat kell megoldani.
3: Felváltva
0: közben megint megold valamit, megint fut, megint megold valamit, kicsit olyan, mint a crossfit, a crossfitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál versenyző, és ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy...
3: Szerintem a Joanna Vicsek
0: nem sejtette, hogy...
3: Szerintem nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
0: Ausztrál,
3: Joanna,
0: igen.
3: Joanna Vitrzsiki.
0: Vitrzsiki, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az, ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágjából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
3: magát.
0: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál le, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipeléssel, nem tudjuk pontosan, de megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mint egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
1: Tehát, hát szóval nem cifrára. Tartott a kis gatya alsó
0: forrása. Nem. Nézzél oda, légy szíves, nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
3: Nem tudom nézni.
1: Ő a mi hősünk.
0: Ő. Hát, ja, igen.
3: Te hősöd, Feri. Te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó? Tehát ez az én sztétmentem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani emiatt.
0: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, vagyis az ausztrál csajci, miután ott rojtosra fosta a mezőn, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy a kislánynak a két combja az bokáig le volt fosva.
3: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában.
1: Több pálya volt, kikérem magamnak.
3: Ennyi pálya nem volt, Feri.
1: De volt, volt. Hogy nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol
3: tehát
1: Johanna volt.
3: Cikába halad.
0: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle. Azt mondják, hogy itt a higiéniai, mentális következményekkel járhat. Jogi útra terelik az ügyet. Mi az, hogy egyébként egy ilyen versenyen ez megtörténhet? Miért nem engedték az ausztrál nőnek a folytatást? Ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, ha többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző. Itt bele tenyerelt abban, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. Egészen és ment pontosan tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajszi belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randi.
3: Ő lenyilatkozta.
1: Gyerekek, ő vagy nyerni.
3: Vagyis a Guhádor go home, ő ezt nyilatkozta.
1: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
0: Igen.
1: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
3: De figyelj meg,
0: hát, ez egyáltalán nem zavarja.
3: Az van, szerintem van egy ilyen haver, mint a Balázs. Fogadtak 5000 forintba.
0: Igen. Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, itt van, megtörtént, győztünk.
1: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális dopingot használt a többieknek. Tehát ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
3: a
1: fossal.
0: Igen, akkor le kell hagynod.
1: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
3: Igen, de azt írják, hogy ugye hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, jó, hát sárcok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, nyert, mert elvették tőle.
1: Ne hülyéskedj.
3: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
1: Miért itt? A végig ment a versenyen.
3: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
1: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
3: Hát megnyerni, csak elvették tőle, gondolom, aha, mert hogy hát azért rájöttek.
1: Bandolták?
3: Igen.
0: Na, egyébként nem. Ő azt, hogy kommentálta az eseményeket.
1: Én nem látom.
0: Megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
1: Hát azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról. Ebben a hírben egy szó nem esik.
0: Mi alapján ítélnek? Mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostál. Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rossz csinált, nem állították meg? Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem fosatod össze magad.
1: Hát utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét.
3: Olyan sok volt egy cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
1: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastunk,
3: akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
0: Itt kicsit elmosódtak a protokollok, nem lehet ezt mondani azért így ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
3: Legyen az, hogy döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel összehozunk.
0: Azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
1: Láttad maratonfutásban is.
0: Tehát
3: a szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
0: Tehát
3: az
0: szerintem van, igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2-2,5 órát. Hát azért azt az adom, hogy oké.
3: Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, szerintem.
0: Egy sok világbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
3: Jó, vízilabda.
0: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
3: Annyira feszes a gatyájuk,
0: hogy megtartja
3: bent. Nem jön ki semmi.
0: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
1: fertőtlenítés, leeresztés.
3: Vívásnál sose derül ki, ugye?
0: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak az sportok.
3: Birkónál volt
0: ilyen? Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
1: Ott is látszik.
3: Van egy olyan tangád van, mert egy ízét.
0: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
3: Aztán meg is történik.
0: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
1: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
3: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, kimegy vécére, leslagozzák, visszajön.
0: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént?
1: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
0: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre? Hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
3: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
0: Hogy akkor már mindegy.
1: Most képzeljétek el, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
0: A futás közben.
1: Kiállsz? Hát nem állsz ki. Életed maratonján vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
0: tök más
1: ki.
0: A gondolkodásuk szerint. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen máshogy gondolkodnak. Nem?
3: Ilyen nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszögből azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
0: Hát akkor ezt neki másban vannak. Egész egyszerűen másban vannak.
3: Jó, de mondom, az atlétika azért mindig szabad téren zajlik.
0: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigetel a nagy színpadon. Te...
1: Az étteremben vagyok.
0: Te bemész az étterem, és azt mondod, hogy iszdik a lebben szemes. Oké. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy lenyomod?
3: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
1: Nem, de most már
3: ez egy technikai szünet.
0: Megtörtént.
1: Szünet, becsúszott, kész.
0: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt hiszem, élet estéje lesz.
3: Ez nem
0: racionális. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
3: Állj, de belehaladsz, még amikor fogok.
0: Előtte nem vagyok.
3: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
0: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
3: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
0: A színpadon.
3: De hát nem látták, hanem mögötte.
1: De mögötte. És megállítottad az előadást, mondta, hogy jövök mindjárt.
3: És utána, ahogy kilít az adon, így már megszabadultam a pallasztó.
0: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
3: Le.
0: Lejössz?
3: Le. Le, mert ezt tudod, az a másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz?
0: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
1: Na, mit csinálsz?
0: Szerintem lenyomom.
3: Lenyomod?
0: Hát anya, persze.
3: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
0: Egy fehér buffalo.
3: Miért
1: sáros a barátja? És azt mondja, hogy színváltós a cipője, fehérből barna.
0: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
3: Hogy jön ez ide?
0: Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
3: jó,
0: hogy azért
3: már
0: az...
3: nem engednek be tavaly óta.
0: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol, ami szállodában 500 fős konferenciaterembe.
3: Tehát klasszikus én, igen?
0: Igen, az egy kicsit más azért mint az ártér. Oké, okay? Feri, hol van Feri?
1: Jó? Az étteremben vagyok.
0: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
1: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
0: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
3: Hol a konyhában?
1: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
0: Igen.
3: De csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
0: Nagyon durva hájroxedzésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak. Nem, nekik ez egy természetes dolog.
3: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az, hogy a lehető legnagyobb dugóban ülsz, és akkor, és ilyet, az a, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt, én egy év alatt is, akkor nem voltunk mondjuk a játszó, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
0: Az tortúra.
3: És akkor az, hogy akkor csinál egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy hú, na, most akkor...
0: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen, tehát tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
3: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit történt.
0: Hogy hova megy.
1: Na és mit csinálnál, akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
0: Semmit. A gyerekek. Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
3: Azt mondom, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen béltevékenységed.
0: Igen, tehát, leáll. Effektíve leáll.
3: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márkó is prezentálta. Igen. A Most Wantedban.
0: De fönn már nincs.
3: De fönn már nincs. Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
0: Igen, igen. De ugye ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a pékségnél, az Oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam, és bementem a pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
3: Mi nagyon emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
0: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút, abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
1: Nem jön. Akarsz beszélni?
3: Én?
0: Se nem voltál. Elhallgattál és elgondolkoztál.
3: Erről olvastam az
0: örökre. Adjad már, na mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne haragudj.
3: De miért van az, hogy mindig az
0: ének... Anyám pacsa a pörköltje mindig ezt okozza? Mi volt?
3: Nem volt ilyen. Hál' Istennek, nem volt ilyen. De ha lett volna elmesélni, megígérem. Esküszöm. Mindenre esküszöm. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
0: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy ez ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
3: Milyen jellegű?
0: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
3: Azt ígérd, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszéltem.
0: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy az agyad lekapcsolódna.
3: Ugyanaz van az idegrendszer, de mint amikor az oroszlánról kell menekülni, vagy
0: nincs
3: amikor leugrasz bungee jumpinga.
0: Nincs más.
3: Hogy a teljes túlélési üzemmód van.
4: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota, és adásból kellett elmennem 8-kor.
3: Rota egy kollega volt? Rota?
4: Mr. Rotát elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelme, mert 3 percenként viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza. Ugye Népligettől, Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
0: De még nem volt esélye a munkahelyen elmenni? Nem volt esélye a munkahelyen elmenni?
4: Hát elmentem, na de hát negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró nem jó. Hát a metróba hogy?
3: Hát taxit is befeksz a csomagtartóba.
0: Majd két oda hátsó ajtót csak.
4: Egyes villamos lett a vége.
0: Beválaszod az egyes villamos?
4: Igen, mert nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba. De mi lesz,
3: hogy körút közepén van 8 sáv, és akkor...
4: Nem, hát figyelj, nem, az még
0: nem gondolkozol ennyire előre. Csak részmegoldásokban gondolkozom, igen. Majd az élet adja a többit.
4: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem. Legnehezebb pillanatok voltak.
3: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársak. Anna!
0: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van. Tehát pontosan tudod. Nem. A támadásokat illetően. Iszonyat. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzadsz, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszik a csatát. Elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban, és tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibírsz, de fölőről.
4: Ez nem a szülési fenyő, hullámokba jön. Várjál, most abban maradt?
0: Igen.
4: Most nem, 4 lépés.
3: Nem a legrosszabb, az izzadós, elsápadós. Tudod, mert fehér vagy, és van ez a hideg verejték.
0: Igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
3: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pokokat a sarokban. Látod a mindent. Tehát, hogy
4: nem,
3: hogy
4: élesedik az
3: elmét. Élesedik az elmét. Körülötted mindent észrevesz. Tehát én mai napig emlékszem, hogy a helyekre meg.
4: Tényleg
0: igen. Van. És a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz ott igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tárd a lakáskulcsodat.
3: Ott az önhítség, hogy
0: hazaértél.
3: És abban a pillanat, hogy bedugod a kulcsod, az zárba vége van.
0: Igen, és rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postalád a kulcs. Igen, ott föladod, és összefosod.
4: Igen, Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam is, két megálló.
0: Isten, de durva
4: Nagyon-nagyon-nagyon durva volt.
0: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor
4: egyébként. Nem, ez tényleg nem
0: az,
4: nem.
0: Az a te, ha egyedül vagy. Abban egyedül vagy.
3: Vagy a Matrixban, amikor tudod, kisekkolsz, amikor körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és ének voltam a tagja.
0: Igen, tényleg, tényleg. És homályos a tekinteted, júj, de jó.
3: Ti nem érzitek azt a kint.
0: Nagyon mindjárt. Fél 9 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A nyárnak és a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Telefon.
3: Kávé.
2: Reggeli.
3: Kávé.
2: Munka.
3: Kávé.
2: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat, az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
1: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol?
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Enyedi Ildikó filmjét küldi Magyarország az Oscar-díjért. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ismét lesz bringás reggeli. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hangos sikert arathat a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmje képviseli Magyarországot az Oscar-gálán. A film világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ott összesen 6 díjat nyert el. Az Amerikai Filmakadémia jövő januárban választja ki a nevezések közül azt az 5 filmet, amely végül versenybe szállhat a legjobb nemzetközi filmnek járó díjért. Az Oscar-díját adó márciusban lesz Los Angelesben. Most a gyerekek mondhatják meg, milyen iskolában éreznék igazán jól magukat. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, október 22-ig óvodák, iskolák és szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Azon a fiatalok arról beszélhetnek, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Nincs kötelező forgatókönyv, a tárca kínál programterveket, ám az intézmények saját módszereket is választhatnak. Több tízezer 8-os kaphat segítséget ahhoz, hogy merre induljon tovább az általános iskola után. Holnap kezdődik a végzősök kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig várható a mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 diákja vesz részt a mérésben. Reggelit és uzsonnát is kapnak, akik szerdán két keréken indulnak útnak. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Országszerte csaknem 160 helyszínen várják a biciklivel munkába vagy iskolába igyekvőket, illetve az onnan érkezőket. A Bringáz a munkába kampány részleteiről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt.
3: Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Rengett a föld a magyar-horvát határon, Selye közelében észlelték a Richter-skálán 2,5-es erősségű földmozgást. Károkról vagy sérültekről nem érkezett hír. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel. Csütörtökön is csak helyenként fordulhat elő eső vagy zápor, a hűvösebb hajnal után pedig az ország keleti részén akár 29 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Nyugaton maradnak a 20 fok körüli értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra az M0-as, M6-os csomópontnál M5 baleset. Megint 2 kilométeres a Sorsziget, Szent Miklósig. Aha, tehát ez az M6, M0-as csomópont az M5 felé. Gyerekek, a nullás ma reggel vége van, elesett, úgyhogy ezt felejtsétek is el. Nagyon sok minden. Ugye, hogyha itt nincs zene, azért ez így melós.
1: Gyerekek, hát itt, itt néztem ki hát
0: egy
1: aljára.
0: Egy cigit nem tudsz elszívni rendesen, itt munka van.
1: Hát egy kávém lese fő. Hello.
0: A cigit meg se gyullad, a tüdődbe lesér a füst, érted? Már jöhetsz vissza.
1: Ideges leszek.
0: Itt meló van, gyerekek.
2: Azt vizionálták a hallgatók, hogy el fog jutni oda.
0: Hogy hírek se lesz.
2: Hogy 6 óra 8-kor fogom kezdeni.
0: Az soha nem lesz, mert az rajtam múlik. És ennyi. Kitartok. A zenéket adom, de a 6 óra 8-as kezdést nem tudom garantálni. Akkor menjen a retróra és hallgassa az.
2: Így van, így van.
0: Azt sajnos nem tudom, ne haragudjatok, azért minden nem tudunk megtenni, de igyekszünk, tényleg nagyon igyekszünk. Időjárás Ferenc.
1: Jó.
0: Köszönjük szépen. Látjátok, hogy igyekszünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na pattintsatok akkor egy SMS gyorsan, Anna hadd válaszol. De egy van játékunk, gyerekek, sok-sok kérdés, drága férfiak, lepjétek meg a barátnőtöket 100 000 forintos Deichmann utalvánnyal. Jó, Deichmann?
1: Jó.
2: Jó, de jó, van. Hát olyan. Minden van. Minden van.
1: Vicces, trapista sajt. Hát na az nincs, de nem is azért járunk oda.
0: Igen, de minden van. Cipőőrületben vagyunk, cipővel kapcsolatos kérdések. És
1: jó jével, mert nagyon sokan írják, én elfogadom.
0: Bárhogy jó, tehát ha leírod, hogy Deichmann, Dajman, Dichmann, Dichmann, bármit írt, Dichmann, bármit írt.
2: Dichmann játékunkat szeretnék, akkor...
0: Igen, Dichmann játékra valamit, bármi jó. Tehát, hogy... Hogy bármi jó, bármi jöhet. Jó?
1: Jó, de jó. Márkák.
0: Már is jelentkeznek. És akkor most várja, hogy van? Tehát, hogy van a... Kicsit ilyen legyen ön is milliómos játék ezt. Tehát segíthetünk mi?
1: Így van.
0: Segíthetne a felezés.
1: Felezés és?
0: És fölhívhat valakit.
1: Egy sztárt.
0: Egy sztárt.
2: De azt mi adjuk, hogy ő hozta magával.
0: A sztárt nem hozott.
2: Mi adjuk. Hosszú sztárt. Vonjuk fel.
0: Ez most van bekészítve egy sztár?
4: Hát, hogyha igény tart rá, mindig van bekészítve egy sztár.
2: De mindegyiket használhatja? Mindegyik segítséget?
0: Vagy nem, egyet.
4: Hát bármi, választ. Csökken a pénz.
0: Aha, jó, akkor tegyük össze a szabályokat, jó? Ezt most én sem értem.
4: 100 000-ről indulunk.
1: Okay. Nem használ segítséget, mind a három kérdésen végig megy a 100 000.
0: Igen?
1: Ha egy segítséget felhasználva megy, akkor 75, ha kettőt, akkor 50, ha hármat, akkor 25.
0: És a start mi mondhatjuk spontán a saját telefonkönyvünkből? Hogy ránk bízza, és akit betekerünk, és felhívjuk?
1: Persze.
0: Ne tudjon róla a start, tehát nem kell leszervezni, hanem így, szia start, mit csinálsz? Itt van egy kérdés, segítsd a hallgatót, aztán elengedjük a start.
1: Igen, és ha nem veszi föl, akkor sajnos bukott a hallgató.
0: Akkor ne. Jó, legyen ez. Akkor hívunk egy másik start. Kati, már csajnapunk van. Kati.
5: Sziasztok!
0: Hello, Kati, jó reggelt! Kati, honnan jöttél minket?
5: Bocsánat?
0: Semmi baj.
5: Nem hallottam, bocsi.
0: Honnan hívtál minket?
5: Ja, Budapestről, bocsánat.
0: Budapestről, milyen foglalkozol, Kati?
5: Takarítunk egy városnézőhajón. Várommal.
0: Na, ezzel most meglepted. Városnézőhajó takarítás. Aha.
1: És mi a mocsok, mi a szemét? Mit hagynak ott ezek a turisztok?
5: Hát néha egy-két érdekes dolog azért van, de...
1: Na, a legérdekesebb mi volt?
0: Gondolom, esernyő.
1: Ja.
5: Hát a legérdekesebb és legbizarabb például a WC-ben lévő szemetes kukába való pisilés.
0: Abszolút, hát ez semmi.
5: Én nem tudom, miért nem sikerül bele, de hát
0: nem. Nem is biztos, hogy turista volt. Ez simán megcsinál magyar is. Jól van, oké, figyelj ide, jönnek a kérdések akkor. Jó, kapod a kis legyen ön is milliómos zenét. Gondolj meg, hogy te válsz, hogy viszont ha rossz válasz van, akkor nem tudunk tovább menni. Tehát, hogy akkor vége van. És a nyeremény sem visszük tovább, nem görgetjük, nem bonyolítjuk. Tehát itt aztán inkább vegyél igénybe valami segítséget, ha nem megy. Jó, mehetünk?
5: Igen.
0: Na figyelj. Aj, de izgalmas.
1: Első kérdés. Hogyan alakult ki eredetileg a cowboy csizmák magas, ferde sarka? A válasz, hogy magasabbnak tűnjön a viselője. B, hogy ne csúszson le a lába kengyelből. C, hogy ne menjen bele a sára csizmába. D, hogy könnyebb legyen benne futni.
0: Na?
1: Mi az, amit kizárnak, kedves játékos egyből?
5: Hát a könnyebb legyen
1: futni. Így van, kézisten akar valóban.
5: Igen.
0: Na.
5: Én úgy gondolom, hogy a B, mivel annak van értem, hogy megtartja a kengyelből.
0: Így is van. Hát nagyon megyünk. Ahogy egy írja egy hallgató, akkor egyelőre nem hívjuk Lábas Vikit és Deák Bill Gyulát. Köszönjük szépen. Megyünk a második kérdésre. Igen?
1: Melyik designer készítette a híres vörös talpú cipőket? válasz. Jimmy Choo. B válasz.
2: Choo az.
1: Choo, nekem Choo. Manolo Blahnik.
2: Blahnik.
1: Christian Louboutin.
2: Louboutin.
1: Louboutin. D. Salvatore Ferragamo.
0: Ezt jól mondtad.
1: Azt jó, olasz, azt tudom.
0: A Lubutika Csú, a Salvatore vagy Csú, a Ferragamo?
1: Csú, Blahnik, Louboutin vagy Ferragamo?
0: Na, ezek a híres piros talpucipők.
5: Fogalmam sincs.
0: Hát akkor ott segítséget tegyünk.
1: Téli segítséget. Melyiket? Bennünket felezés vagy sztár?
5: Legyen sztár.
1: Sztár! A sztár!
0: Ki a sztárunk ma?
2: Én nem tudom, de nem vagyok biztos, hogy előrébb veszünk bele.
0: Cristiano Louboutin. Aha. Hallod, és volt egy csöngés hangunk. Volt egy csöngés hangunk, volt. Hát megőrülsz, mi van
1: itt. Meg csinálva.
0: Azt a mindenit.
1: Meg van csinálva a játék. Aha.
0: Jó, kiért rá? De van valaki szervezve?
5: Nem.
0: Majd egy divatdiktátor
4: kiú. Megismered majd a hangját. Ő egy divatdiktátor.
0: Igen? Nem, kíváncsi vagyok.
1: Én rátippeltem volna, mert neki is volt.
2: Igen?
1: Igen.
2: De már nincs?
1: Egy nagyon híres cipője volt neki.
2: Mindenkinek volt piros cipője ezek közül.
0: Sztárka film, ahogy hallom.
1: Az Óza csodák csodáját ő csinálta.
2: Ha ő
0: jó, válasszál másik segítséget, nincs meg a sztár.
5: Nem, hát figyelj, tippelek.
0: Várjál! Hát felezd le, akkor adjuk a sztárt. Jó, de jó nekünk a csöngéstől, hát adj be a sztárt. Hát ezek jó, nem kell, persze, add a sztárt. Haló, várja, itt a sztárt.
2: Majd azért már megnézték éjjája, már válaszolni szeretne.
0: Ja. Azóta már segített a mesterséges intelligencia. Na jó, mit találtál? Tessék, elfogadjuk.
5: Cristiano
0: Louboutin. Cristiano Louboutin, jól van.
1: Ez az.
0: Nagyon jó. Jó, ennyi időt nem adunk, akkor a sztár itt lesz a vonalban. Holnaptól pénteken, mikor vége a játéknak, addigra összeáll, gyerekek. Addigra összeáll.
1: Na figyelj, egy kérdésre vagy a Kánaántól, a 100 000-es utalványtól, és még ugye van két segítséged, el is lőheted mind a kettőt, felezést, meg bennünk.
0: Ennyire izgulok, Jézusja.
1: Hány csont található egy emberi lábfejben? Tehát mennyi csont van? A 12, B 26, C 2, D 42.
0: Igen, nagyon ilyen.
1: Na? Van két segítséged.
5: Ha nem tévedtem.
0: Mit mondtál?
5: 26-ot. De csak azért megy, hogy tornára járok.
0: Ez a kornak ez az előnye, hogy az ember tudja az anatómiát.
3: Az önnyereménye egy 75 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
1: Valami szar van a palacsintában, hogy ezt mindenképpen szokták volt mondani.
4: Mert 100.
1: De felhasznált
2: ezt? Azért, mert felhívtuk.
5: Igen, és akkor, igen, mi telefonáltunk közben.
2: Igen, tehát 100, csak ugye közben lejjájozta, és igen. Akkor ezért tulajdonképpen.
0: Én ezt igazságnak érzem a 75-öt, mert amíg a start hívtuk, addig ő viszont éjjájozott. Olyan, mint a start igen. Megmondta volna, de az éjjáj mondta igen. Volna, meg egy segítséget. Igen, mert 75.
1: Jó.
0: Szerintem ez korrekt.
5: Na, itt nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Na, akkor a Deichmannba, gyereknek, felnőttek mindent. Tudsz vásárolni, a költsétek el.
5: Hát, a párom a cipőfániás,
0: tök jó.
5: Rosszabb minden nő, úgyhogy imádja a cipőket.
0: Jól van. Köszi, akkor küldjük. Ciao.
5: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
0: Hello.
1: Gyerekek, micsoda pengejáték. Milyen?
0: Nekem kicsit túl intellektuális, de jó.
1: Igen. Ugye, ahhoz képest, hogy mondd be a szlogen, tehát ahhoz képest azért
0: ahhoz, ez most a másik véglet. Tehát itt ezt a Jimmy Truman. Itt ezt átestünk mindenen, igen. De jó, oké, holnap is lesz, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, 25 000, 50 vagy 75 vagy 100 000 forintos ajándék utalvány.
2: Azt gondolkodom, hogy ez működne, ezek felvágottak-e?
1: Persze.
0: Hogy? Mondd meg, hogy mennyi felvágott?
1: Igen, hogy mennyi a hústartalma a parizernek.
2: Igen.
0: 5-10 vagy 12%.
2: A hénnyegő roppanós orsigésének melyik részei vannak benne egy disznónak? De azt mondja, hogy mindenből lenne valamilyen intellektuális. Nem?
0: Igen, milyen jó volt a legyen ön is milliómos, nem a vágóval még 1000 évvel ezelőtt. Kell leült 2,5 millió ember megnézi azt a műsort, azt elhiszed?
4: Megjelöljünk? Megjelöljük?
0: Öreg, mekkora mester volt. Hogy tekert többbe mindenkit?
1: És már az mekkora volt, emlékeztek arra az adásra, amikor már mindenki találgatta, hogy nyilván az ő monitora tele van írva információval. És akkor mondta Vágó István, hogy akkor jó, akkor mutatnám, hogy mi van. Semmi nem volt rajta, fejből
2: csak a dohányzási nyomta. Szüneteket mutatott.
0: Igen. Tarski Pista 3 perc, Tarski Pista 5 perc.
1: Ő volt nagyon... Amikor betiltották a Magyar Televízióban, ugyanis, ha emlékeztek rá, volt még olyan adás, ahol beszélgetős műsorban dohányoztak adásban.
0: Mennyire cool.
1: Mennyire kemény. Ott szívták a cigit.
2: Hát tudok, még milyen Rita volt a Kölyök klubban?
0: Paprita.
2: Nem.
0: Jónás.
2: Jónás, hittem még a Kölyök klubban is szívta a cigit.
0: Tényleg? Mindegy összeomlás szélén volt minden.
2: Te jössz, Danika, gyere! Na, de igen.
1: Na, hogy állítólag ugye ő volt az utolsó ember, akinek megengedték még, hogy bent dohányozhat.
0: Hát az RTL-ben is dohányozhatott egyedül. Én ültem mellett, úgyhogy figyelj, ha csak ránéztél, hogy gyönyörűtőre kitiltott a házból. Isten előtt.
2: Neki volt a kínáló cigije, nem?
0: Neki volt a kínáló cigije, persze, legendás volt.
1: Egy a kínálós, egy a jobb.
0: Kértél a Pistától egy cigit, akkor adott a szarból. Csak ő nem azt szívta. Csak akkor neki volt a normál, de abból nem adott senkinek.
1: Megkérte,
0: persze, itt van, adott abszolút, valami nagyon szar. Soha többet nem kérte tőle, mert szar cigit adott, és nem az övét.
1: Mert mindig lejmoltok.
0: Zseni volt az öreg. Egy kínálós cigi, meg a saját. Te mennyire kitalálod ezt, nem? Van kínálós cigi. Pista, van egy cigit? Persze, itt van, szívjad. És adott valami ilyen mezitlábas, valami nagyon szart, amitől falnak mentél.
4: Kenyő Miki volt egyébként, ugye Danubius rádióban, ugye mindenhol, ugye hát nyilván füstérzékelők, hiszen hát rádióban dolgozunk, ugye? Nem érdekelte. Tehát ő cigarettázott, és kész.
0: Jött
4: be vendégnek, mondtuk, hogy elnézést, de hát el kellene. Nem érdekel. Nem érdekel. Jó, de hogy ki kellene menni, de nem.
0: Valahol egyébként tök menő.
4: Ne haragudj, Miklós, mondtuk, elnézést. És nyugodtan szívta tovább.
0: Istenek, és megvolt a kis asztal a hátul a díszlet mögött, egy kis hamutartó cigi oda kirakva, mindünk lejöttünk, rágyújtott, beszélgettünk nagyokat, ő meg nem mozdult, ő ki nem ment volna az utcára. Ő ott, és ő egyedül te dohányozhatott az irodájába, és megdohányozhatott benne a díszletbe, ami nagy szó, mert ott minden nyílt láng, meg minden, azonnal tudod. Fejvesztés erre vele. A Pista dohányzott, tehát azt mondta, hogy ez neki lehet.
2: De az volt nagyon durva, hogy amikor mentem haza Nyíregyházára vonattal, ami volt dohányzókocsi, és akkor ott beszélt, és akkor az egész kocsiban dohányoztak, plusz én még pont az utolsó évben odajártam a BM-ére, amikor lehetett a folyosón cigizni. Tehát hogy bent voltál az egyetem épületében, vártad, nyissák az órára, és még ott a folyosón jött, még elszínt a cigit, és még ilyet elnyitott.
1: Ennél a legszebb volt, hogy először mentem ki Egyiptomba búvárkodni, és akkor már a világ összes repülőjáratán tilos volt a dohányzás, kivéve egyet, ugye az Egypt Air járat, amely nekik van tartásuk, ahogy eléred a izét, ahogy elértük, ahogy hívják,
0: utazó
1: magasságot, akkor a pilóta be is mondta, hogy akkor most elalszanak a kis izék, dohányzás tiltó táblák, a gép felétől hátrafelé dohányzó. Mindenki fölállt, mint az állat, így repült a gép az orra fölfelé, mert mindenki hátul volt, és akkor körülbelül, mert nem számított, hogy ennyi magyar van, aki hát szenvedélyes dohányos, mert egyikről a másikról gyújtottunk át, rá körülbelül 20 perc múlva mondta, hogy jó, akkor legyenek kedvesek egy kicsit a dohányzást befejezni, látni nem lehetett a izében.
0: Nem vagy genrepülőn, nem fostak a tűztől. Azért az egy repülőn, azért az egész más, mint valahol, nem tudom.
1: Semmi. Úgy lehetett dohányozni, mint a kisangya.
0: Mennyire lazák az arabok.
2: Nekem a lakatos Laci, ugye tegnap hazavitt az új kocsijával, ugye beszéltünk, hogy új Mercia van, és kérdeztem, azt mondja, gyere, hazavittek, lehet benned cigizni. Nem mondom, Laci, nem cigizek. Majd fogsz, gyere. a lényeg, hogy a Laci, ahogy megvette a szalonautót ki, azt a szalonban már rágyújtott benne.
1: Nem értem.
0: De ő láncdohányos, ugye? Tehát, hogy ő olyan durván láncdohányos, hogy egyiket a másik után. Ott egy hazautaz négy cigi.
2: Meg a Laci ilyen Kenta úr, hogy az ő egyik keze mindig kilóg a kocsiból. Tudod, hogy az autó
0: az a cigis kéz.
2: Igen, és a cigis kéz kim van mindig.
0: Ezt a minden segít neki. Ezt Kamponából fura volt, hogy sétáltunk, és még lehetett bagózni valamikor bent a Kamponába. Abba a bevásárló központokban még rá lehetett gyújtani.
2: De nem is volt ilyen, ezt nem emlékszem.
0: Mi már nagyon arra sem emlékszünk, mert volt, hogy szórakozó ilyen éttermekben is lehetett. Tehát ez simán megszokott dolog volt, hogy bementél, és mindenki cigarettázik.
4: Bemész
2: Csehországba egy helyre, és el vagy képedve, hogy ez milyen balkáni, nem? Hogy itt dohányoznak benne az emberek.
0: Mert hogy engedik a sörözőbe a dohányzást?
2: Szerintem egy Csehországban igen. Legutóbb azt ott voltunk, ahol volt ilyen dohányzó rész. Másrészt meg az, hogy teljesen megszoktuk, ugye, hogy jó illatunk van most a folyamatosan, de akkoriban azért nagyon
0: sokszor megszokott dolog volt, hogy nem dohányzol, de dohányzó helyről úgy mész haza, hogy iszonyat bűnös voltál.
1: Télen a téli kabátot ugye kihagytad még 3 napig az erkélyen, hogy föl lehessen menni.
0: Igen. Azt írják, hogy amilyen árak lesznek, Feri, neked is lesz kínáló cigi.
1: Bizony. Megint emelnek, gyerekek.
0: Tessék?
1: Megint emelnek.
0: Helyes, emeljék. Hova? Emeljék.
1: Hát de azért, hogy lenyúljanak bennünket, érted?
0: Nagyon helyes, emeljék.
1: Hát de mert?
0: Hát mert miért ne? Hát káros szenvedélyet tegyenek rá egy kicsit. Megterhelitek az egészségügyet. Érted, egy csomó pénz elmegy rátok a gyógyítások miatt.
1: De többet fizetünk be, tudod.
0: Mivel fizettek többet?
1: Ahogy fizetjük a cigarettánkat, abból oda is megy biztos.
0: Hát azt nem tudom, oda mennyi megy. Melyik az égig? Hát
1: mi sokkal többet fizetünk be a közösbe, mint ti.
4: Jövedéki adó, igen.
1: Hoppá.
2: Majd neked jobb lesz a...
1: Na, csendben vagy.
0: És ugyanazt az ellátást kapod.
1: Ugyanazt az, igen, jót.
0: Emeljék csak meg. Nem, most mennyi egy doboz, így 3000, 2000?
1: Nincs annyi, igen, 2005 és 6 között. Kivéve az ukrán piacot, ugye ott egy picit olcsó.
2: Legye 3000. Luki aztán tartja az árát, ugyanaz a Luki.
0: Legye 3000, úgyse hagyod abba, egy igazi dohányos, de nem adja abba. Azért 3000 már egy doboz cigi, azért az messze két doboz.
1: A 3000 leteszem.
0: Anyád 90 is dohányzik.
4: 1000-nél.
0: Olyan tüdőt örököltetek, érted?
1: 2000-nél.
0: Menj a mama, 90?
1: Hát most lassan 90, így van, most 89.
2: Most kapott egy jetskit.
0: Igen, és egy mitornás repülőt most akar tanulni, megtanulni vezetni. Érted, és látsz dohányos a muter, nem?
1: Hát igen, igen, hát, szereti.
0: Ezek a gének valahogy bennetek rendben van.
1: Nem, semmi. Sem. Nincs ilyen, nincsen, ül kint.
2: Nagyon durva.
1: Valamelyik este vittem át egy palack jó pezsgőt, azt megittuk kettesbe, érted? Közben cigarettázott, adta a bölcsességeket, rendben van a mama.
0: 90-es lánczóányos, érted? És semmi baja.
4: Ennyi.
0: Érted?
4: De hogy? Genetika.
0: Genetika, egyébként valójában genetika, igen.
4: Abszolút genetika. Churchill, ugyanez. Tehát, hogy az is ivott, cigizett. Hát kinek mi? Valaki meg kétszer rágyújt, aztán tüdőrák.
0: Igen.
2: Vagy egyszer se?
4: Vagy egyszer se.
0: És úgy igen, máshogyan. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, és még egy kulcsot is adunk, jó? Úgyhogy valaki, aki úgy érez magában a lendületet, bombázza a telefonszámunkat, és akkor így konténer ide vagy oda, amit októberben sorsolunk, majd dobunk még egy kulcsot. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
1: És én, hát én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletek.

0: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
5: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
13: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
14: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
15: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
16: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
17: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
18: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
19: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
20: 27% lett. Maradhat?
19: Mennyi?
20: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
21: Miért hallgatják egyre többen a

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Benyújtották a gyermekvédelmi törvényjavaslatot, már készülnek az országos nyitott piacok napjára. Vizsgálják az átlagsebesség mérés bevezetését, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Véget vet az intézményesített tehetetlenségnek az átfogó gyermekvédelmi törvényjavaslat, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben. A javaslatot Ruf Pálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indoklás szerint a dokumentum a gyerekeket érő tényleges veszélyekre koncentrál, a digitális környezet

0: és hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá, hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
1: Egy hétvégére a bevásárlásnál jóval többről szólnak majd a hazai piacok. Kóstolókkal, koncertekkel, látványfőzésekkel készülnek az országos nyitott piacok napjára. Az idén péntektől vasárnapig 26 helyszín csatlakozik a programhoz, reggelikkel, szüreti programokkal, vezetett sétákkal és szakmai eseményekkel. A rendezvénnyel az a cél, hogy megmutassák a piac nem csak bevásárlóhely, hanem közösségi tér is. Meg lehet a bőtje a száguldozásnak, vizsgálják már az átlagsebességmérés bevezetésének lehetőségét. Erről Vitézi Dávid beszélt. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben száguldanak 180 km/h fölötti sebességgel autósok a magyar autópályákon. A miniszter hozzátette, arányos szankciókra van szükség, így például a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategória lehet. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel. Csütörtökön is csak helyenként fordulhat elő eső vagy zápor, a hűvösebb hajnal után pedig az ország keleti részén akár 29 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Nyugaton maradnak a 20 fok körüli értékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapasztalja.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Nincsen zene, gyerekek, hozzá kell szokni. Munka van!
3: Munka van, beszéd van?
2: Nincs, cigi.
3: Szeretnék majd fogadalmat tenni.
2: Mire kijössz, már visszajössz.
3: Megint, saját magammal szemben megint hozzászóltam Kapcsihoz, hogy legyen már az, hogy
4: amikor... Hogy nem szólsz hozzá, te
3: még. Hogy nem szólok hozzá, és akkor nem jutunk oda mindig, ahova eljutunk, mert ezt a hibát mindig elkövetem.
4: Mi volt a kezdő mondatod? Szia, Kapcsi, és itt hibáztál.
3: Elkezdtem el beszélgetni egy közös problémánkról, és a harmadik mondat már az volt, hogy... Hát a szokásos téma, amit ő minden kapcsán fel. Hogy? De a harmadik mondat. A harmadik mondat.
2: Imádom.
3: Harmadik mondat.
4: Egyszerű, nagyon férfi, megfejthető.
2: Őszintén lehet vele mindenféle altesti dolgokról beszélni.
3: De nem tud semmi másról beszélni. Tehát abban a pillanatban, hogy valami lényeges dologra... És a péniszemre beszéltem?
2: Igen, kapcsi ilyen. Ja, igen, és ezért vele értekezünk itt minden kedden, igen.
3: Jó, mi Vágó Istvánunk.
4: El tudjátok képzelni.
3: Jelölje meg, egy-kettő.
2: Igen. Kiégés ellen, cigizésből stresszel, stressztől befosol, szép kis körforgás, írja valaki.
3: De cigizéstől miért stresszelsz? Ja, hogy ez nem egy beteg összel tőle?
2: Ma minden olyan téma előkerült, amitől az ember vagy hazamegy, vagy szabadságot vesz ki.
3: Hát inkább ez, mint a Dua Lipa.
2: Hát egyébként így van. Egyébként így van.
3: Amúgy szerintem a cigizés ki lehet váltani egy csomó jó dologgal.
2: Na. De figyelj, olyan drága lesz most már, hogy már mi muszáj van vele kiváltani.
4: Most néztem meg, gyerekek, november 1-től 250 forint dobozonként pluszban.
3: És most mennyi egy doboz cigi?
4: Hát 2005-2007.
3: Akkor 3000 lesz egy doboz cigi?
4: Hát lassan, igen.
3: Hát és még mindig megéri neked, úgy hallom.
4: De mit ugrálsz rajtam?
2: A sátán.
3: Látod, most odaszúrtunk, ahol fájlunk.
2: Persze, nem gyűjtott rá, ne csináld már.
3: Mi ez most a 3000 forint, de ezt sajnálod? Ezt a
2: át fog mindenki menni a vapírra, az lesz. Hát sajnos ez áttereli az embereket.
3: A vapír az nagyon más. Tehát, te a vépről beszélsz, a vapír pedig az anyagírtó.
4: De ő tudod,
2: én a vépet konzisztensen vapírnak kívom már.
3: De ez lesz azt már, hogy

0: SMS szönyögírtóval fogom szaladgálni.
1: Mert ő egy tagadó.
2: Én tagadó vagyok. Én véptagadó vagyok, engem az vape.
0: Vape, vaze. Nekünk senki nem mondja meg. Figyelj, Feri. És mi lesz akkor, hogyha helyette elkezdesz valami ilyen... Jójózhatná például.
1: Mi van?
0: Kínálna mindig szünetekbe, szünet is tudod, csak annyit látná, hogy így kegyetlenül jójózik, de én kegyetlenül.
2: A Feri sose fogja letenni a cigit, és én szeretem ezt a fajta magasságot.
1: A nagy ízék, a nagy trükköket.
0: Figura. Igen, figura. Azt nagyon rögnék rajta, hogyha hiszi, hogy elkezdenél félcsövezni, vagy még ami van még, ez az...
1: Félcső?
0: Mi az, amikor felugrálnak dolgokra? Mi az az?
1: Parkür.
0: Parkőr! És ez a teraszon.
1: És egyszer átillennék a korláton.
0: És még a cigire mondják, hogy veszélyes.
2: Ne tedd le soha, Feri.
1: Hát ott, itt az emberem.
2: Nem, nekem az egy akkora csalódás lenne.
0: Dobott cigi.
2: Tök nagy csalódás lenne, ha letennéd. Az eltűnne belőled az utolsó mérföldkövvel beazonosítható vagy a cigaretta. Az, hogy te kimész, és cigizel a teraszon, ez úgy hozzátartozik.
0: De miért kérdezd meg a mamát, hogy úgyis rájár egész nap, hogy töltsön neked cigiket, tudod? Van az a klasszikus.
1: Úgy, de nagy lenne.
2: Veszel rendes dohányt, és megtöltje
0: a mamát. Hát termeld meg a saját dohányodat. Hát a veledzétónak a medrében nem lehet dohányültetvényt csinálni?
2: Kevegy hozzá egy kis marihuánát, megrátott teljesen.
0: De a vencétóval most milyen így jössze?
1: Jól van, köszöni szépen.
0: Kicsi visszahúzódott.
1: Nálunk van víz is még, nem olyan? Sok, de van. Persze, az északi part, azt tudod, mindig mély.
0: Meg tudod lögybölni magadat, ha úgy van.
1: Meg.
2: Ja. Na gyerekek, kulcsunk? Itt van a kulcsunk? Hol van a kulcsunk? Nincs itt? Egy utolsó kulcsot még adjunk oda valakinek, aki ügyes volt, telefonált, nem mondtuk, hogy lehet próbálkozni, lehet telefonálni. És már lerendeztük a kulcsokat. Ez így megy majd októberig, ennyi kulcsot adunk? Hányan leszek ott a kulcsosa? 500-an? Ki az, aki majd...
1: Anna kiszámolta valamelyik nap.
3: 280 körül van.
2: 280 kulcsot osztunk ki összesen, te jó Isten!
3: Hétfőnként 11-et, különben meg napi 9-et.
2: Jó.
3: És ezt szóraz le fejben?
2: Oké. Okay. Nézd, én hiszek neked, nagyjából 300 kulcs. Hívunk valakit, jó? És utána pedig megyünk Piliszent lélekre, hogy hova megyünk? Petíció indul, gyerekek. Piri Szentléleken. Aha, megvan az a mi kis falunk sorozat?
1: Így van, persze, hát azt ott forgatják nagyon... a faluba, de onnan elüldözték őket.
2: Nagyon kedves a történet, mert hogy 137 helyi lakos összefogott, hogy a faluban tartsák a stábot, és ők most azon dolgoznak, hogy visszamenjen a nagy tévé, a mamut, visszamenjen az ő falukba forgatni. Mert elüldözték őket onnan?
1: Igen, hát hogy nagyon megzavarja a falu életét a forgatás, de leginkább a turista forgalom, mert egy csomó mennek ki, hogy a kocsmába igyanak egy kávét, ahol forog a jelenet. Ott van a szakember, Gyula mondta hát, rögtön, tetsza.
2: Minden este fölvevőre van állítva a kis készülékes nézi, igen. Kata, gyorsan mondj nekünk egy szlogen, szia!
4: A rádió, ez csak igazi, ma is elmegy. Hello.
2: És van, javárj, ez nem az, adunk csak neked egy érzékben. Ott a kulcs nálad, mit kell csinálni, a nyersz?
4: Hát csak annyit mondok, hogy ahogyha én nyerek, akkor azt mondjátok majd, hogy ki az a Baukó Éva.
2: Ú, de jó! Gulni fogsz, nagyot gulsz. Nagyon jó.
4: Még jó, hogy...
2: Jó van. Októberben találkozunk, van egy kulcsod, legyen szerencséd, jó?
4: Rendben, köszi szépen.
2: Oké, ciao, hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Na szóval, visszatérve erre, egy nagy hírek vannak, ez egy ilyen párkapcsolati dráma mondhatni, aminek így nézzük a különböző felvonásait, ugye Piri Szentléleke a mi kis falunk stábja között évekig tombolt a szerelem, dúlt a láb, ott forgatott az erdő, nagyon jól érezték magukat, a stáb is, a mindenki is, de ahogy ugye a falu felette szerve, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött, és kirakták onnan a stábot. Azt mondták, hogy eddig is nem tovább, viszont a helyiek most fellázadtak, és szeretnék visszakapni régi szerelmüket. Összefogtak, és egy 137 aláírással ellátott petícióval üzennék meg a városvezetésnek, hogy nem akarják elengedni a stábot, és ez a stáb ezt felrakta a települést a térképre. Gyerekek, hát itt komoly küzdelem. Hogy tud egy stábot ott tartani magadnál? Egyáltalán mi az, hogy az esztergomi városvezetés, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött? Ők kirakták az RTL-t? Erről van szó?
1: Szerint?
2: Aha.
0: Azt írják, hogy ráadásul nem is azok panaszkodnak, akik a forgatási gótpontok mellett laknak, hanem akik távolabbi. Tehát a magányosabb farkasokat zavarja ez az átmenő forgalom, és akik meg benne vannak ebben az egész projektben, azok meg úgy vannak, hogy végre van élet a faluban.
2: Végre van élet a faluban. Ugye ez a sorozatban úgy jelenik meg, hogy Pajkaszeg. Ez Pajkaszeg.
4: Igen.
2: De hogy ez nem Pajkaszeg valójában, ez egy Piliszentlélek.
1: Uh-huh. És azért költözték ki Piliszentlélekre, hogy ott a nyugalom, a csend legyen erre. Mi történik szombat reggel? Autós hordák parkolnak le, akiktől nem tudsz kiállni a kaputból, jönnek, mennek, és nincs csend abban a faluban, amiért te kiköltöztél. Na?
2: Na. Tessék. És akkor oda mennek a zarándokok, hogy abban a presszóban igyanak.
1: Így van. Tényleg ez ekkora, mint azt megtudtuk.
2: Ez ilyen kultikus hely lett, hogy oda mennek az emberek inni, hogy ez volt a sorozatban. Aha. És akkor most megy, vagy marad a stáb? Most akkor mi történik?
1: Hát most a petíció megvan.
2: Aha.
1: Azt még
0: hányan
1: beadod?
0: Vannak összesen? Tehát ha 137-en vannak mellette, mennyien vannak ellene?
2: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Mindjárt megkérdezzük Editet, aki ott van a faluban. Edit, jó reggel, szia!
5: Én napot kívánok, Vincen. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
2: Azt a mindenki, milyen hivatalos vagy, de nem kell ennyire hivatalosan, csak. Csak lazán, könnyedén. Te ott laksz? Már nem Pajkaszegen, hanem ebben a faluban? Te falusi vagy, ott laksz? Vagy...
5: Igen, ott lakok.
2: Aha. Na most mi van ezzel a szerelmi történettel? Most a gonosz önkormányzat elüldözte a stábot?
5: Hát nem arról van szó, az önkormányzat mindig is támogatta meg a munkájukat.
2: Igen?
5: Inkább, hát ilyen pár lakók inkább azok.
2: Aha, tehát néhány lakó föllázat, és ezért az önkormányzat igen. Azt mondta, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem kérünk a stábból.
5: Hát igen.
2: Neki mi volt a bajuk? A lakóknak mi volt a bajuk? Vagy ők mit mondtak? Miért lázadtak?
5: Hát azért lázadtak, hogy mondjuk pont olyan lakéknál van a legnagyobb hangsúly, akik már úgy jöttek ide, hogy tudták, hogy tehát ezen a településen forgatásait. Tehát elvileg Pajkaszegi ingatlanként vették meg az ingatlanokat, és tehát...
2: Várj, mi van, hogy megvették az ingatlant, ők már tudták, hogy az Pajkaszegi ingatlan, ami igen, a sorozatban igen, van.
1: Ment
2: a forgatás. Aha.
1: Nem az ős hát lakos kiabál.
5: Eleve már 10 éve itt forgatnak, és tehát itt mindenki tudja, hogy településen már forgatási helyszín 10 éve, és tehát eleve úgy is hirdetik az ingatlanokat, hogy Pajkaszegi ingatlan, és ezért az ingatlanárok, tehát a stábnak a hatására eléggé fel is mentek, fel is turbozottak ilyen.
2: Tényleg? Tehát volt egy ingatlan áremelkedés a faluban, mert hogy a forgatás miatt egyszer megnőtt az ingatlanok értéke.
0: Igen, kérdeztem, igen, hogy
2: ez döbbenet, az egész sztori döbbenet. Igen.
5: És akkor ők... azt szeretném helyezíteni, hogy előbb, amit mondtatok, hogy a stáb nem is ment el, tehát még folyamatosan itt is forgatnak, tehát most is velünk vannak, és nagyon sok lakó örömére, mivel ez a petícióban is látszik, hogy azt is igazolja, hogy még 10 év távlatából is hát nem annyira zavaró és hátrányos az itt élő számára. Főleg azok írták alá, akik közvetlenül nem profitálnak a stáb adta lehetőségekből. Ebből a petícióból az is kiderül, hogy a két fő helyszín, ami a Tesza kocsmá és a polgármesteri hivatal környéken közvetlenül szomszédokat abszolút nem zavarja. Természetesen azokat is figyelembe kell venni, akik nem így gondolják, de valamiféle kompromisszumos megoldást várunk.
2: Aha, mennyi a forgatás egy évben? Meddig van ott a stáb? Mennyit forgat egy évben? Hát, hány napot éri nagyságrendileg?
5: Hát ilyen 3 hónapot, de én pontos napokat most nem tudok, de egyre minimálisabb, mert mivel forgatási helyszínek is egyre kevesebbek vannak, tehát 90% magántul, tehát itt már magántulajdonban forgatnak, és...
2: És akkor te most mit csinálsz? Te most összeszedted a falut, és azt mondtad, hogy oké, gyerekek, akkor most petíció? Nem. Vagy akkor most mi történik?
5: Nem. Az történt, hogy mindenki, tehát ezt a média túlzást szerettük volna elsősorban morális mederben terelni, ami azt mondta, tehát azt sugallotta az embereknek, tehát itt az országos szinten, hogy az egész település egységesen elzavarta a stábot.
2: És hát ez tulajdonképpen nem így volt?
5: Hát ez nem így volt, van egy, látjátok, hogy egy olyan bázisa is, amit abszolút semmilyen végül is anyagi háttér nélkül is.
2: Most akkor mi van? Most akkor mi a sztori? Most én nem értem ezt az egészet. Most ott van a stáb és forgat, nincs ott, elment, szeretnéd, hogy visszajönne, nem akar semmit, nem tudod, hát, hogy mi van, minden van.
5: Nagyon szeretnénk, hogy maradjon, de természetesen úgy, hogy közben a helyiek...
2: De nem mentek el? Hát ott vannak. Azt mondtad, hogy ott vannak, mai napig
5: hát
2: ott vannak.
5: Hát igen, nem is szeretnénk, de hát...
2: Akkor el sem mentek.
1: Valószínűleg úgy van, hogy
2: egy... Mi van most a stáb?
5: Hát nálunk.
2: Hát akkor minden rendben van? Hát ott forgat a stáb.
0: Oda tudnál adni a telefont valakinek a stábból?
2: Van ott valaki a stábból? Értem.
5: Tehát a következő évben van...
1: Most még megvan a szerződés jövő évtől.
5: Igen, jövő évben...
1: Nem lehet,
5: minden évben új szerződéseket.
2: Értjük.
1: Nem lehet, hogy azok, akik azt akarják, hogy elmenjen, azok nem a stáb miatt akarják, hanem hogy az odalátogató turisták miatt, akik mennek a tecakocsmájába.
5: Hát ez is indok nekik, de most már hát a barátnőmet ízézem, aki, tehát nem mondok neveket, aki most már azt mondta, hogy tehát olyan szinten lecsökkent a turizmus is, meg az a stábnak az itt léte, hogy minimális kompromisszummal jár.
2: Tehát akkor igazából nincs baj, a stáb ott van, a pajkaszegiek jó vannak, a stáb forgat, de te nem akarod, hogy majd elmenjenek, de még nem mentek el, mert most még ott vannak.
5: Hát nem csak én nem akarom, ezek, akik a petíciót aláírták, azok bőven támogatják, hogy...
2: Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Mondom, kitartanak meg a mellett, akit szeretnek, igen? Mi a terv?
0: Minden... Mi kisfalunk rajongót kérünk, hogy azonnal jelenjen meg Pajkaszegen. Demonstrálják hát azt, hogy mennyire számítanak erre.
5: Ez a petíció az a település lakóit is érintette, és külön gyűjtöttünk egy országos rajongói tábori aláírásokat, amik mivel már ez túlnőtt a településen, és őnekik is a segítségét kértük, hogy valamilyen olyan kompromisszumos megoldást szülessen, hogy a produkció végül is marad. Hát nem tudom, hogy maradhasson. Nem tudom, hogy milyen feltételek lesznek a jövőben, én ezt nem tudom átlátni, vagy de az, hogy mi szeretnénk, hogy továbbra is itt legyen.
2: Aha, tök jó, és tehát a kocsmája üzemel, egyébként az nyitva van, tehát az működő kocsma?
5: Igen, hát ő nekik a, tehát eleve ez, tehát az összes vendéglátásnak, ami hozzá kapcsolódik, tehát mind a szálláshelyek és a vendéglátások, csak ennek a produkciónak köszönhetően tudtak megmaradni itt a településen.
1: Így van, már nem lenne kocsma.
5: Amire ezekre a kis településekre abszolút nem jellemző már.
1: Hát a turizmus az jó a településnek. Jó. Még annyit árulj el, hogy a kocsmával szemben van egy óriási szobor egy nyitott tenyérrel, és a közepén hát van egy... Hát, egy hogy briós. Is mondjam, egy briós, de inkább úgy néz ki, mintha valaki nagyon ügyesen rakta volna le a terhét. Az micsoda?
5: Hát, az egy briós, mégis kétértelmű, tehát az egész.
1: Megalább.
5: Tehát, azért, mert ez végül is egy filmvégjáték, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor ez filmvégjáték, és nagyon sokan szeretik ezért, mert egy ilyen felügyülést biztosít az embereknek a mindennapi esetleges dolgaik felett.
0: Ezt át tudnátok szállítani a Balázs kertjébe?
2: Ez olyan, mint egy ilyen tenyérbe belefosott volna valaki.
5: Különben igazából csak akkor áll ott, amikor a forgatáson szerepel, tehát igazából ez nem folyamatos látványossága a településnek.
2: Hát a másik szobrot, amit leszereltek, a fallos szobrot kéne mellé tenni, tudod, írja egy hallgató.
0: A szányos fallos.
2: Igen. Na jó van, szóval, hogy akkor van baj, de még nincs baj, de ne is legyen baj, de akkor majd baj lesz, de most még nincsen baj, de ne is legyen, de van.
0: Aha. Megelőző csapás.
2: Megelőző csapás, vértél rájuk, Edit. Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Ilyenek, oda vágtatok.
5: Hát végül is nem befolyásol ugye az életet. Jó, akit befolyásol, ott megmondom őszintén, a stáb a munkáját nagyon összhangban végzi a település lakóival. Minimális kompromisszumot igénye, folyamatosan tudjuk, hogy hol forgatnak, telefonon, Facebookon, lehet velük folyamatos kapcsolatot tartani, hogyha valakinek valami gondja van, meg lehet velük beszélni, tehát itt nincs itt olyan
0: dolog, egy kicsit közben feltette a baj a fejét, mert itt írják közben a kommentelők, hogy itt már elkezdtek pályázni a különböző falvak. Tehát már Devecser, Írbátor, már írták a saját petíciójukat.
5: Mert mindenkinek felmerül, és ők is tudják, hogy amikor úgy él egy település, hogy tehát egy ilyen kis település úgy él, hogy tehát ezek a szálláshelyek, vendéglátott helyek mind bezárnak, tehát ilyen kísértett településé válnak, az nem szolgálja a gazdaságot se, tehát az ő gazdaságukat se, az önkormányzatoknak is egy bevételi forrás jelent, úgy, mint az itt élőknek, akik ezzel foglalkoznak, ja. És ezt ők nagyon is látják, hogy ez nagyon, tehát pozitívum is van ebben.
2: Jó. Tehát ott valami történik, az felrepül, a levegő az úgy, vagy a mozgál, a szél elhozza. Akkor esetleg ott marad a stáb?
5: Ez szénység.
2: Jó, oké, nagyon drukkolunk, és rajta vagyunk az ügyön, amiben tudunk, segítünk. Mi egy emberként kiállunk pajkaszeg mellett, jó? Puszi, Edit, hajrá!
5: Nagyon szépen köszönjük.
2: Vigyázzatok magatokra, hajrá, drukkolunk, hogy ne legyen kenyértörés köztetek és a csatorna között. Ciao.
0: Briós törés.
5: Hát nem lesz.
2: Hajrá, pajkaszeg. Hello.
1: Stoki!
2: Foglalja nekem valaki össze ezt
1: az
2: egy mondatban, hogy mi volt?
1: Az első ember nem érdekes, az egész sztori nem érdekes. Ebben, ami érdekes, hogy ő volt az első ember, aki visszakérdezett a kérdésedre, hogy ezt most nem értem. Eddig az mindenki válaszolt rá, gyerekek, az összes sok diplomás. Az orvosok, a kutatók, a nem tudom kicsodák, jön a kocsmáros asszony, aki azt mondja, hogy ezt most nem értem.
0: Így van.
2: Na, elsőre leleplezte a szeles kérdést.
0: A józanság hangja.
2: Nem tettük kontextusba a kérdést azért. Tehát nem csak, az úgy, nem bedob, csak úgy bedobtam, hogy valami segítsen ki ebből a...
1: Na, tehát azért forgat még a stáb, mert erre az évre van megállapodás.
2: Értem. Nehogy álmod nekem, én tényleg kiugrom az ablakon. Így is majdnem megöltem magam, légy színe, mondd el ezt még egyszer.
0: Én örülök, én csak annak, hogy...
1: Na, de jövőre az izgatja.
2: A városi önkormányzat.
0: Én örülök, hogy rajta tartjuk az ütőjére ennek a problémának az újunkat, mert
2: szívesen elengedem.
0: Nélkülünk ez a helyzet nem tudná megoldani magát, úgyhogy örülök, hogy részese lehetek ennek. A kormányváltás ehhez képest egy...
2: Kutya füle, érted?
0: Egy Dallas epizód volt.
2: Ez a pajkaszegi szabadságharca. 48-49 nem volt ilyen fontos, mint ez a pajkaszegi történet. Hajrá, pajkaszeg! De megint mi van? Két fontoskodó barom miatt... Megint érted, tehát mindig ez történik.
0: Ez nagyon tetszik, hogy vesz egy házat egy faluban,
2: ahol tudja, hogy mi van, majd kiborul.
0: Hát most már azért, most már ennek legyen vége.
2: Igen, úgyhogy ha elmegy a stáb, az ingatlan felére esik, tudod az értéke. Tehát, amit megvett felnyomott áron. Tehát ez sehogy se jó biznisz, ha megvesz egy felnyomott áron, utána pedig elzavarod őket. Na mindegy.
0: Van ennél magyarabb dolog amúgy most?
2: Egyébként ezért akartunk ezzel foglalkozni, igen, mert azért ez egy szép magyaros történet. Na jó van, gyerekek, 3 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Ha az egészségről van szó,

0: fogsúly is gyógyíthat. Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
1: Polc? Ez itt az üvegben.
0: És finom? Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Ma van a Limfóma Világnapja, új főigazgató került az Országos Mentőszolgálat élére. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap. Nevákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nincsenek jellegzetes tünetei, ezért sokáig észrevétlen maradhat a limfóma. Ma van a Limfóma Világnapja, a betegség tüneteinek felismerésére hívják fel a figyelmet. Sajnos ez nem mindig egyszerű, mondta Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Új főigazgató került az Országos Mentőszolgálat élére. Dr. Konstantinovics Miklós korábban a mentőszolgálat orvosszakmai osztályának vezetője volt. Nyílt pályázatban 9 induló közül választották ki. Most a gyerekek mondhatják meg, milyen iskolában éreznék igazán jól magukat. Indul a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, október 22-ig óvodák, iskolák és szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Azon a fiatalok arról beszélhetnek, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Nincs kötelező forgatókönyv, a tárca kínál programterveket, ám az intézmények saját módszereket is választhatnak. Több 10.800-os kaphat segítséget ahhoz, hogy merre induljon tovább az általános iskola után. Holnap kezdődik a végzősök kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig várhatóan mintegy 2.400 intézmény, nagyjából 67.000 diákja vesz részt a mérésben. Hangos sikert arathat a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmje képviseli Magyarországot az Oscar gálán. A film világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ott összesen 6 díjat nyert el. Az Amerikai Filmakadémia jövő januárban választja ki a nevezések közül azt az 5 filmet, amely végül versenybe szállhat a legjobb nemzetközi filmnek járó díjért. Az Oscar díját adó márciusban lesz Los Angelesben. Ma napos száraz időre készülhetünk, estére kiderül az ég mindenhol, keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. 22 és 26 fok közötti értékekben bízhatunk. Holnapra is napos szárazabb időt mondanak, délután akár 26-27 fokos csúcsértékekkel. Csütörtökön is csak helyenként fordulhat elő eső vagy zápor, a hűvösebb hajnal után pedig az ország keleti részén akár 29 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Nyugaton maradnak a 20 fok körüli értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, a nap legjobb pillanatai, gyerekek.
1: Na, gyerünk, nézzük.
0: Na, Mária, meg kell ahhoz nyissom, hogy Anna mit írt a kis írományba. Mondom én nektek, gyerekek, hogy mi a nap legjobb pillanata. Itt vagyunk. Egy hallgatói SMS-ből jött a 7 órási téma. Edith megette az agyamat. 7 órási téma. Azt hitte a hallgató, úgy döntöttem, ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csak, amit akarok a mai napon. Erről kezdtünk beszélni, hogy milyen élethelyzetben engedhetjük ezt meg magunknak, hová tűnnek az álmaink, a vágyaink, és egyáltalán mi történik felnőtt korban. Ezt megvitattuk, és egy fitness torna közben, hát fosta rommá magát egy sportoló, egy ausztrál sportoló csaj, egy Hyrox versenyen. Megnéztük a videót, tényleg durva, és próbáltuk elképzelni, hogy hasonló helyzetben mit csinálnánk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
3: Jaj, de jó,
0: ez milyen jó.
3: És nem szól a főnököd.
0: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
4: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
0: De itt van például Tibi, azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből
4: egy
0: rohansz
4: az
0: óviba.
4: Az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
0: A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz.
3: Ez is igaz
0: valójában. Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
3: Nem, ez sajnos ez nem szép.
0: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
3: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. És mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
0: Igen.
3: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok-e. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
0: rosszabb. A legnagyobb
4: árulás. Akkor 40 évesen, így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
3: De és azt is csinálja. Ugye az
4: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont felé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
0: 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityu.
4: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
3: Igen, hát, úgy is rosszabb lesz.
4: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
3: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
4: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még munkás sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz, tehát azért azt szerintem...
0: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
3: 33-os.
0: Igen,
3: és a kecske vidám állat.
0: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
3: Szeretném.
0: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért. Hát, ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
4: Nem várhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
0: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy Plusz, van esély.
4: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezem. No. Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
0: Az, a rakamazi, a híres rakamazigum is. Tényleg. A jó képű.
3: Ja, igen, a premium kandúr. Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
0: Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy te, amikor folytatod?
4: Legyen az, hogy döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel ezt
0: hát azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
3: Láttad maratonfutásban
0: is. Ez neki megtörténne.
4: A szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
0: Tehát
4: az
0: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért ott azt adom, hogy oké.
4: Rendben van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, igen, szerintem.
0: Egy sok világbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
4: Jó, vízilabda.
0: Vízilabdánál nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
4: Annyira feszes a gatyájuk,
0: hogy megtartja
4: bent. Nem jön ki semmi.
0: Valószínűleg ott akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
3: fertőtlenítés, leeresztés.
4: A vívásnál sose derül ki, ugye?
0: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak
4: Birko?
0: Azért sportok.
4: Birkónál volt ilyen?
0: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül.
3: Ott is látod.
4: Van egy olyan test... van, mert egy ízét...
0: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
4: Aztán meg is történik.
0: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg.
3: Itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
4: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megállj pillanat, kimegy vécére, leslagozzák, visszajön.
0: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént. Tudod, hogy megtörtént.
3: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
0: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
4: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
0: Hogy akkor már mindegy. Nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigeten a nagy színpadon. Te...
3: Az étteremben vagyok.
0: Te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy izdik a lebben szemes. Oké. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod?
4: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
3: Nem, de most már
4: ez egy technikai szünet.
0: Nem, megtörtént, mert megtörtént.
3: Szünet, becsúszott ki.
0: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt a élet estéje lesz.
4: Ez nem
0: racionális. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
4: Állj, de belehaladsz, még amikor fogok.
0: Előtte nem így.
4: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
0: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a pallasztól.
0: Oké, okay, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál, lejössz?
4: Le, mert ezt tudod, az a másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeken. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
0: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
3: Na, mit csinálsz?
0: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
0: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
0: Egy fehér buffalo.
4: Miért
3: sáros a baj? És azt mondja, hogy színváltós a cipője, fehérből barna.
0: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közösségtől.
4: Hogy jön ez ide?
0: Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a Földvári Művelődési Házban. Tehát,
4: jó,
0: hogy azért
4: már
0: az...
4: nem engednek be tavaly óta.
0: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol, ami szállodában 500 fős konferenciaterembe.
4: Tehát klasszikus én, igen?
0: Igen, az egy kicsit más azért mint az ártér. Hol van Feri?
3: Jó? Az étteremben vagyok.
0: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
3: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
0: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
4: Hol a konyhában?
3: Kedves rendi, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz mellük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
0: Igen, igen.
2: A Rádió Egyen!
0: Hívjuk a naphallgatóját, és elröperünk Pajkaszegre. Meg sem állunk Pajkaszegig.
4: Meg kell mentenünk ezt a feszült helyzetet.
0: Igen, le kell csaptunk Pajkaszegre, oda kell mennünk, rendet kell tenni. Hívjuk a naphallgatóját.
5: Balázsék!
3: Szép, de jó!
0: volt ez készítve igen. A taps. Hogy hívnak? Szia!
5: Szevasztok, szevasztok, Dávid vagyok, sziasztok!
0: Dávid, nagyon jót írtál nekünk, 20 éve vasutas vagyok, mi az igen. A kiégés? De szép! És tényleg nem hát érzed, gondoltam. Nincsen? Semmi? Vagy nagyon van?
5: Hát most nehéz így mondani. Vagyis hát néha olyan, tudod, hogy oké, tök jó a csapat, néha meg olyan, hogy kedved sincs itt lenni.
0: Mit csinálsz?
5: De tudod, ez változó. Kocsivizsgáló vagyok.
0: Ez aki ilyen,
5: kalapácsos.
0: Kalapácsos. Úristen, egész nap mész és vasúti kocsikat kopogtatsz.
4: Ismersz egy Dori nevű srácot?
5: Hát, ha látom, biztos tudom, ezt szoktam mondani. Azt sem tudom, hogy kiről van.
0: Zsa, figyelj, sose értettem, hogy ti mit kopogtattok?
5: Tehát ja, mit... Figyelj, nem tudom, én is csak az időseket le.
3: Én csak megyek és csinálom.
0: De most tényleg, hogy ezt nem, soha senki nem tette fel ezt a kérdést a generációról, a generáció öröklődött. Mi az Isten kopogtattok egy kalapáccsal? Mi derül ki?
5: Hát figyelj, szoktuk vizsgálni a fékeknek a működését, hogy az működik, vagy sem. Hogy fognak-e a fékek, vagy éppen nem. Ez az elsődleges, bár már most nem előírás a kalapás, csak az úgy megmaradt. Az a mutatónk nekünk, hogy nekünk ez a munka.
0: De miért rákopogsz valamit, és onnan tudod, hogy működik a fék?
5: Nézd, a fékeket szoktuk vizsgálni, meg az ilyen jellegű dolgokat. Tehát a műszaki felépítését, kialakítását a kocsiknak ezzel könnyebben meg lehet állapítani egy-egy rögzítettséget, hogy mondjuk az tart-e, vagy éppen laza, vagy éppen már javításra kell utalnunk. Mi egyebek, szóval így nagyjából
0: azt
5: ez a...
0: Azt a mindenit.
4: És a kerékpumpálók, ők veletek dolgoznak?
5: Igen, az is, de van olyan fogalom nálunk, hogy lapos a kerék, képzeljétek el. És ez valóban van egy ilyen fogalom. Na mindegy, hát...
0: Nagyon jó, nagyon jó arc vagy. Jól van, szóval kopogtatsz, akkor legalább tudjuk, mit jelent ez a kopogtatás. Jól van.
5: Úgy van, úgy van.
0: Oké, kapsz egy szép ajándékcsomagot, mert mondhatod, hogy Balázsék, mit szólsz hozzá? Javítunk a kiégési rátádon egy kicsit, jó?
5: Köszöntöm, de nem vagyok kiégve, szóval bírom, viszem. Sokkal talán nehezebb ma, olykor a családdal lévő nehézségek, vagy nem tudom, az egyéni dolgok.
4: Azért az a vasutas ellátóban azért néha van valami kis öröm, nem? Tehát ott
5: az persze, az utas ellátót azt kifejezetten szeretjük, szóval.
0: De jó arc vagy. Jó van, köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked.
5: Minden jót nektek, köszi szépen.
0: Csáv. De jó arc volt. Nagyon jó arc volt.
4: Okay.
0: Igen. Jövünk holnap, gyerekek, te holnap. Nem
4: nagy
0: vagy te...
4: Kanizsa, holnap Nagy Kanizsa.
3: De szép.
0: Nagy Kanizsán fellépsz.
4: Hozzá és... valamit Nagy Kanizsáról?
3: Igen.
0: Hozzá.
3: Ajándékot.
4: Kérem a kedves nézőjét, hogy valaki egy Nagy Kanizsai hűtőmágnest.
3: Nem, te szerezd meg, ne a nézőtől kérje.
0: Nem. Azt nem fogadjuk el, te hozzá valamit.
3: Az nekünk kevés.
4: Rendben, megértettem.
3: Jó, és akkor pénteken.
0: Pénteken? Pénteken vagy. Pénteken vagy. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.

0: rádió egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benoab nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benoabban.
7: Mi a panasza?
8: Doktor úr, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
7: Tetőszorongás, van gyógymód.
8: Orvosság?
7: Lejjert tetőcserép.
8: Cserép?
7: Betonból. Fagyálló, vízzáró. 50 év garancia házon, garázson. Álmodni sem lehet jobbat.
8: Lejjer beton tetőcserép mindenek felett.
9: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között. Most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk mire vágysz. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny

0: hétköznapok legjava.
1: Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
8: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással, gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
9: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő. Bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
10: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egy csak igazi mai sláger megy, miközben a 2026-os őszi-téli szezon első ködös reggele is megvolt. Nem feltétlenül a városokban, de volt nagyon sok felé. Ma holnap viszont sok napsütésünk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És nem csak napsütés, Rádió 1 konténerjáték is lesz hamarosan a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerben. 10 óra 25 perc. Kaptam közlekedési híreket. Aki jelezte, 8 kilométeres a sor az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. Volt egy baleset a 19-es kilométernél az M5-ös felé haladva. Budapesten pedig, Budapest határában egészen pontosan a Budaörsi úton volt baleset a befelé haladó oldalon. Laca küldte az SMS-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-en, csak igaz, hogy ma is sláger megy. Az előbb elmeséltem, hogy mi mindent lehet megnyerni a Rádió 1 konténerből, aminek még mindig vannak meglepetései. Tessék hozzá megszerezni a kulcsokat a játékainkban. Halló, halló!
1: Szia, Krisztián vagyok, a kulcsra jelentkeznék.
0: A kulcsra?
1: Igen.
0: A Rádió 1 konténerhez nyerhetsz kulcsot, ha mázlista vagy. Honnan hívtál?
1: Budapest.
0: És mit csinálsz? Kulcsmásoló.
1: Hát éppen burkolok.
0: Akkor nem kulcsmásoló vagy, akkor burkolsz. Sok a meló, Krisztián?
1: Hajaj, az egész év tele volt.
0: Figyelj, a konténerben van utazás, csak mondom.
1: Hát azzal mindenképp szeretnék élni.
0: Elmehetsz rá mondjuk egy új autóval?
1: Arra is lenne igény, abszolút beleférne.
0: És ha már ilyen ezermester vagy, van benne egy 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is?
1: Úgy látszik, ezt nekem találták ki, ezt a nyereményezőn.
0: Ó, és még vannak meglepetések. Majd megnézzük, hogy elviszed-e, de az biztos, hogy 10. lettél!
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: 10. lettél, tudtad a Rádió 1 szlogenjét? Hát persze, hogy jár egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Gratulálok!
1: Köszönöm. Nagyon szuper.
0: Sokat melózol, de azért október 9-én a nyitás napján szálljál ránk egy kis időt. Gyere oda a helyszínre, majd mindent mondani fogunk időben, hogy mikor és hol. És ha nálad lesz a nyerő kulcs, egy konténerre nyereménnyel mész haza.
1: Nagyon szépen köszönöm, így lesz.
0: A többieknek pedig mondom, nem kell sokat várni a következő játékra. Bő fél óra, és ismét lehet jelentkezni itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat

0: streamelhető a Sky Showtime-on.
1: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
0: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
1: Jobb, ha felkészül.
2: Nagyon féltelek.
1: Ne lassíts!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
1: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
0: A Standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Bézedésön modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között. Most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsavtartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
11: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
15: Bár csak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
16: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
15: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
16: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
17: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó, ez milyen jó.
19: És nem szól a főnököd?
18: De ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
20: hozzászokunk a préshez. Mindenhol
2: van egy pici szelep.
18: De itt van például Tibi azt írja, fiér, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
2: Az elektromos nyakörvre, Balázs, bocsánat.
18: A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy rossz hír, csütörtöktől újabb hideg front támad majd nyugat felől, úgyhogy ma-holnap mindenképpen élvezzük ki a napsütést.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: De lenne itt jó hír is. Egy-két dal és Rádió 1 konténerjáték az igazi mai slágerek között.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Vagy csak igazi mai sláger megy, és ha megkérdezném, fel tudná mindenki sorolni nekem, milyen ajándékok lapulnak a rádió egy konténerben? Na szedjük össze, van ugye benne nyaralás a Kolping Family Resortban, van benne 1 000 000 forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól, és a rádió egy konténerben van autó is, az új Cupra Raval, a kitelepüléseken hétről hétre megnézhető, körbejárható, megfogdosható, jövő hét hétfőn délelőtt is majd. Megvannak még egyéb meglepetések, de most egy kulcsot lehet szerezni a rádió egy konténerhez, remélhetőleg azt, ami ki is nyitja majd.

0: emberrel már beszéltem is, nagyon szomorúak voltak, mindannyian szerettek volna nyerni, úgyhogy most kapom fel a telefont. Háló!
1: Szia, Melinda vagyok.
0: Jó hírekkel szolgálhatok. Befutottál tizedikként, Melinda!
1: Köszönöm, nagyon jó!
0: Azt a mindenit! Na, hadd halljam tőled is a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Abszolút megérdemled a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Ha mázlista vagy, október elején ki is nyitod.
1: Köszönöm.
0: Hogy telik a napod? Mit csinálsz éppen?
1: Egy szervizbe viszem az autót.
0: Lehet, hogy itt új autó lesz, kérem szépen. Na majd azért ehhez a többieknek is lesz szava. Délután a játék folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja.

0: egyik legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek Toyota Sakura.
7: Majd elmúlik.
8: Ezt mondtad múlt héten is.
7: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
8: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul a Daily Mix a Bamboléval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Duro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig vásárolható Bárdi autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Az egészségről

0: mosoly is gyógyíthat.
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
7: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
8: Minden kész.
7: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
9: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
10: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
11: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
9: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
11: De jó neked. Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacor Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
5: Reklámot hallottak.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
15: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, Daily Mix, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Én Györke Attila vagyok, és így az elég között gyorsan meg is ígérem, hogy délután a játék folytatódik a Rádió 1 konténerre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással, gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000. opelduna.hu.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a friss pop dalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy

0: igazi mai sláger megy, azonnal az újabb zenei órában is. Üdv mindenkinek, Györki Attila vagyok, a kezdés zseniális lesz. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja.

0: Valós világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
0: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
5: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
6: Eddig csak kávézókban itták Caffè Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
5: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
6: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caffèperte.com.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió X!

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat

0: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 4:45 után vagyunk egy perccel, kaptam egy közlekedési infót Bálintól. Az M0-áson, haladva az M3-as autópálya felé, az M5-ös csomópontja előtt volt egy baleset és torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Jó utat mindenkinek!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük most tessék velem jönni játszani. Itt az idő, itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től, amelyek között ugye van autó, van nyaralás, van szerszámgépcsomag nagy értékben. A tizedik telefonáló lesz az a mázlista, aki kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. És hát ilyet is ritkán csinálok, most azonnal felkapok egy telefont, minden vonalunk csörög. Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Zoli vagyok.
0: Zolikám, a leggyorsabb lettél, te lettél az első telefonáló.
1: Jó, Istenem, de sajnálom, illetve végre legalább egyszer sikerült.
0: Hú, hát már ez is valami, igen, nagyon nehéz elérni, úgyhogy próbáld még meg, jó?
1: Köszi.
0: Hello, hello.
1: Hello.
0: Így megyek tovább, és hamarosan adásba kapcsolom a tizedik telefonálót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Ha az egészség

0: mosoly is gyógyíthat.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: valaki kreméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és a rádió egy konténer idén ősszel is elhozta az őrületet. Mindenki szeretné megnyerni belőle az autót, a nyaralást, az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomagot, és mindenki kíváncsi, hogy mi lehet még benne. A 10. telefonáló esélyt kap egy kulcssal, hogy kinyissa a rádió egy, tessék.
1: Halló!
0: Oj, de meglepődtünk.
1: Anyadik.
0: Hogy hívnak?
1: Linda.
0: Linda, na anyadik vagy.
1: Nem mondod, hogy a tizedik.
0: A tizedik! Linda a tizedik, és egy rádió egy szlogennel kulcsot nyer a rádió egy konténerhez.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: És megvan!
1: Ezt nem tudod, ezt nem tudod elhívni. Mondom, hogy a kupra, az álmom a kupra, és megvan.
0: Hát még nincs meg.
1: De a kulcs már megvan.
0: A kulcs a rádió egy konténerhez megvan, aztán majd meglátjuk, hogy meg lesz-e, de ezek szerint már elkezdted bevonzani a nyereményt.
1: Természetesen.
0: Hát drága rádió egyesek, mondom a többieknek, itt fekete övesekkel van dolgunk.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra is kiváló lesz a munka mellé. Garantálom a változatosságot. A Nagy Rádió 1-es kedvencek közül biztosan lejátszom a következő fél órában ezt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu App nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai slágermegy. Szóltam az előbb ugye, hogy hívni kell. Rádió egy konténerjáték zajlik, a benne lévő ajándékokhoz egy kulcssal lehet közelebb kerülni, úgyhogy tessék óráról órára megszerezni tőlünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy kié nyitja. Halló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kriszti, honnan hívtál?
1: Érdről.
0: Érdről. Értél el tizedikként, Kriszti!
1: De jó! Jaj, nagyon örülök!
0: Azt is mondtam az előbb, hogy pontosan tudni kell a rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Adok egy kulcsot a rádió egy konténerhez.
1: Szuper! Jaj, nagyon örülök. 800-at szóra sikerült körülbelül. Nem
0: azt
1: tudom,
0: a mindenit.
1: Tényleg. Jaj, nagyon jó. Mindjárt elsírom magam, tényleg. Úgy örülök.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, drága Kriszta, a nyitónapon.
1: Köszönöm, megnyerjük.
0: Na hát kérem szépen, a Vidám Boldog Rádió egy hallgatók közül ki lesz a legvidámabb? Október elején kiderül, addig is sok-sok kulcsot lehet még nyerni a Rádió egy konténerhez, például a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: a rádió egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai slágermegy. 5 órától ma is live mix. Juhász Gergő mellett 2 órán át Lotfi Begi zenél majd. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. És mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla Raval elektromos személyautót?

0: kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forgin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Most 6 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infókat kaptam. Horog szólt SMS-en, hogy történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. Krisztián szintén Budapestről írt, a Könyves Kálmán körúton volt baleset még, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek. Autós barátaimnak ma is választottam egy dalt. Ezt kapják a vezetéshez.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-311-111 és az elmúlt percekben megállás nélkül minden vonalunk csörög. 9 emberrel már beszéltem is. Volt, akiben lelket kellett öntenem, mert nagyon szomorú volt, hogy nem ért el tizedikként. De most valakinek sikerülni fog. Halló?
1: Szia, Zsolti vagyok, itt a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Munkából? Dolgozol még, Zsolti?
1: Nem, hazajöttem, egy kicsit náthásnak éreztem magam, és jobban láttam, ha hazajövök.
0: Gyógyulj meg gyorsan, vigyázz magadra, és hát tudja meg a világ, hogy náthásan is be lehet kerülni. Tizedik lettél, Zsolti!
1: Jaj, de jó, köszönöm, Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Ott leszel a nyitó napon.
1: Köszönöm.
0: Mert hogy kaptál a Rádió 1 konténerhez egy kulcsot.
1: Jaj, nagyon örülök neki, nagyon. Hát két telefont nyomogattam egymás után.
0: Az egyiken foglalt voltam, a másik kicsörgött?
1: Igen.
0: De jó, hogy ezt a vonalat kaptam fel. Nagy mázlid van.
1: Nagyon, esküszöm neked, éreztem ma. Mondom, ebben átment előttem egy fekete macska kocsival. Mondom, megállok, de mondom, inkább nem mondom, hát a szerencsém lesz, és átmentem. Tudod, ez a babona.
0: Igen.
1: És akkor meghozta a szerencsémet. Hát köszönöm szépen még egyszer.
0: De a fekete macska még él, ugye? Te nem mentél át rajta.
1: Nem, megálltam egy pillanatra, mondom, megvárom, hogy szembe át, ha valaki átmegy előttem. De mondom, nem, megpróbálom, és itt van, sikerült.
0: Jaj, hát babonások előnyben, igen. Hölgyeim és uraim, lehet még próbálkozni, mert hogy a Kívánság műsorban Juhász Gergőnél több játék is lesz itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van, van, van, van.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
14: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
15: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
18: Eddig csak kávézókban itták Caffè Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
17: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
18: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caffèperte.com.
19: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa! Belső tér? Pipa! Sportosság? Pipa! Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
20: életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
21: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
22: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
23: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

Itt a Rádió 1, 16 óra 49 perc, közlekedési információk. Tomi írta, hogy a 21-es főúton Pászton lerobbant egy kocsi a 27-es kilométernél, emiatt egy sáv kiesett. Nemrég azt tudtuk meg, történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. És a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt, de még mindig lassú emiatt a haladás. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 100.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz vele télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy, és papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék, Master Good.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
11: Jó napot, gazdura! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
12: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
13: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul

0: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
7: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
8: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
10: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat, az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
11: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
12: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: első szokás szerint két órában tele lesz extra zenékkel. Ez a 120 perc Lotfi Beginek hála, szevasz Begi.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111, ne is dumáljunk, induljunk el.
1: Az órát pedig már is Teddy Sims-el fogom indítani, érkezik a The Door. Ezúttal DJ Dark Remix-ét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Még Summer Edition, ma Lotfi Begivel élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Három autó karambolozott Budapesten, a 10. kerületben, méghozzá a Richter-Gedeon gyógyszergyár előtt. Borzalmas a dugó, alig mozog a kocsisor, írja Marika, és történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton, és szintén a fővárosban, az Elnök utcánál. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, most pattantam be a kocsiba, Jézusom, mi ez a baromi jó mix? Ja, elmúlt délután 5.
1: Így van, Live Mix Summer Edition.
0: Sziasztok, nagyon nagy öröm, hogy itt vagytok, nagyon jók a zenék és a műsor is, más rádiót nem is hallgatok, éljenek a World Is My Radio Show DJ-i, ezt pedig Istvántól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük a World Is My Radio Show képviseletében, most tehát Lotfi Begi Mix-el, menjünk tovább.
1: A folytatásban pedig egy feltörekvő fiatal tehetséggel megyünk tovább, nem tudom, hogy lehet nevezni valakit így, hogyha mondjuk David Guetta áll mögötted és David Guettával csinálsz közös dalokat, de hogy tényleg fiatal és tényleg feltörekvő, de ehhez képest pedig már a slágerlistákat és a világ jobbnál jobb klubjait ostromolja. Érkezik Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en a Live Mixen Summer, a Live Mixen Saxon Mr. Samsonite a táskáját. Live Mix...
0: Mr. Samson!
1: The Live Mix Summer Edition, és akkor Live Mixer Edition Summer Edition.
0: Szóval meg hozok egy kávét.
1: Nem, de egyébként tényleg igazad van. Szóval Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket. A mikrofon mögött Juhász Geri, a lemezjátszók mögött Lotfi Begi.
0: Mr. Samson!

0: készíti el a következő közös dalát. 1-2-3.
1: Hát nem.
2: De
1: egyébként pont azon gondolkodtam, hogy talán már adásban beszéltünk róla egyszer, de az biztos, hogy a stúdió munkálatokról tettünk ki posztot, és tettünk ki posztot, és a poszt alapján valaki megkérdezte valamelyik Live Mix-be vagy World is Mine Radio Show, hogy mikor jelenik meg a dal. A dal készen van, jelenleg a videoklipnek az előkészületei és a munkálatai folynak, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk mutatni a kedves rádió hallgatóknak. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon különleges dal lesz, és hát Abigail-lel dolgozni, ez tényleg egy nagyon különleges munka volt, mert egyből egymásra hangolottunk, és tényleg csoda van a torka helyén.
0: Fantasztikus énekesnő.
1: A torkában.
0: Fantasztikus énekesnő, és nagyon-nagyon várjuk ezt a közös dalt, Begi, és tök jó, hogy lecsaptál rá. Tényleg.
1: Ha minden igaz, akkor szerintem október első második hetében elkészülünk, de úgy szeretnénk vele kijönni, hogy videoklip is készen van, minden készen van, úgyhogy én már tűkön ülve várom, hogy a kedves rádió egy hallgatóknak bemutathassuk elsőként, mert természetesen itt fogjátok először hallani.
0: Ez tehát néhány hét szóval hamarosan jön Tóth Abigail és Lotfi Begi legelső közös dala. Lendülünk közben tovább, mi érkezik most?
1: A kis kedvencünk Hollandiából Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stamp and Dan remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: jött Geri és Begi, a Mr. Samsonite-nál pedig hangosan visítottam a kocsiban. Nagyon szeretlek titeket együtt, évek óta ezt Orsitól kaptuk. Nagyon köszi, Orsi, hát mi is feküdtünk a rőgéstől.
1: Én nem is tudom, hogy honnan jött elő, de szerintem éppen jókor jött ki ez a Mr. Samsonite. Zseniális a film, aki esetleg nem tudná, az Ace Ventura-ból sikerült.
0: A Dumb és Dumber.
1: Bocsánat, hát Dumb és Dumber. Igen, bocsánat. Igen. Dumb és Dumber.
0: Mr. Samsonite.
1: Mr. Samsonite.
0: Mi lesz 6 óra után, Begi?
1: Folytatjuk ezt a tempót, egy kicsit az óra elején visszaveszem, hogy aztán a végét megpörgessük, úgyhogy ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatódik a Live Mix Summer Edition itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: A Protexin kell.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
11: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Telefon.
11: Kávé.
13: Reggeli.
11: Kávé.
13: Munka.
11: Kávé.
13: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
14: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
16: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
17: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Duro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
18: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából.

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodome River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodome.hu.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
7: Majd elmúlik.
8: Ezt mondtad múlt héten is.
7: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
8: És ha rosszabb lesz?
5: Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
9: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
10: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Továbbra is hello mindenkinek, mellettem még mindig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiókatokat, szevasztok!
0: Nézni is tudtok minket az applikációnkban és a weboldalunkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Direkt vadászok Begire, hogy mikor van ő délután, írja István.
1: Hát most megtaláltál, még egy órán keresztül vadászhatsz rám.
0: Úgyhogy
1: mi nem kell vadászat, mert itt vagy, megtaláltál.
0: Itt van a Begi, így van, még egy órán át full élőben, menjünk tovább.
1: Az órát pedig már is Alex Kendjüvel fogom indítani, érkezik a Bambolé, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M4-es autóúton, Törökszent Miklós felé az M0-as autóúti csomópont előtt, és összeütközött két autó a fővárosban is, a Könyves-Kálmán körúton a Kőbányai út előtt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És nagyon fogjátok szeretni azt a dalt, amit Begi most indít el, az eredetije egy fantasztikus ballada, ami nem mellesleg jelenleg Európa 4. legjátszottabb rádiós dala.
2: És természetesen, hogyha ballada, akkor én remixet hoztam belőle méghozzá, Cosmic Down remixét. A dal Fever Dream címe hallgat, az előadó pedig nem más, mint Alex Warren. Újdonságok között itt a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és lemez játszok majd Juhász Geri. How did you know? És Lotfi Begi.
0: Tiszta Amerika, haver!

0: megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és szép késő nyári idő lesz egész héten. A következő napokban folyamatosan alulról karcoljuk a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. 6-kor bezártam a munkát, a rádió Mona hangerő Maxon, megy a meló ezerrel, a mix végéig tuti maradok. Ma is brutális vagy Begi ölelés, Ruci mester.
2: Nagyon szépen köszönöm, és kösz, hogy itt vagy velünk.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet Begivel, aztán pedig jövünk vissza, és szűk fél órán át itt vagyunk még veletek élőben, jó? Igen, megiszunk mindent, amit a konyhában találunk, és ami nem alkohol. Jövünk mindjárt.
2: Így van, jövünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok,

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: One. Minden pillanat számít.
13: One.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod? 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt a élet estéje lesz. Ez nem gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam,
15: és
2: lejövök?
15: Állj, de belehaladsz, még amikor vagyok.
2: Előtte nem vagyok.
15: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
2: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
15: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a pallasztól.
2: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
15: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszínálni. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
2: De nem, hogy kimegyek a nagyszínpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
3: Na, mit csinálsz?
2: Szerintem lenyomom.
15: Lenyomod?
2: Hát anya, persze.
15: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
2: Egy fehér buffalo van rajtad.
3: Miért
15: sáros a
3: balátszik? És azt mondja, hogy színváltós a cipője, fehérből barna.
2: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
3: Az étteremben vagyok.
2: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
3: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
2: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
15: Hol a konyhában?
3: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz mellük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
2: Igen.
0: reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
16: Csak igazi mai slágerben.

0: Duke, na, akkor még egyszer. Tehát Duke Dumon, próbáljátok kimondani, néha nem könnyű. Tehát Duke Dumon.
1: Egyébként magunknak szoktuk megnehezíteni.
0: Igen, nem is értem. Tehát Duke Dumon, Ocean Drive, Eric Pritz Piano. Ez a két zene együtt olyan, mintha létrejött volna egy teljesen új dal.
1: És egyébként a pianóra nagyon sok más egyéb akapellát is rádobtak már, és mindegyik működik. Ez azt jelenti, hogy ez a dal, mármint az Eric Pritznek az alapdala, az nagyon

0: Remix Summer Edition Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Még 2 óra Lotfi Begivel a World is My Radio Show-ban péntek este.
1: Így van. Az már mindjárt itt van. Egyet kell aludni. 2. Hát attól függ ki, mennyi dolgozik. Nagy bulizik.
0: Így van. Fellépések még a héten?
1: Nagyon sok van. Pénteken duplázok, és szombaton pedig Pécsre megyek, úgyhogy... De még beszélünk erről majd.
0: Mindenképpen pénteken, így van. Begé, megérdemelt helyjár a taps. Zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Látod, én még mindig gerjedek rád. Köszi szépen.
1: Igen, ez így van. De a kedves hallgatóknak el kell mondanom, hogy az történik, hogy az első órában még nem annyira hangos a fülhallgatóm, a második órában már egyre hangosabb, és a második óra végre teljesen ordít a fülesem. És amikor közel hajolok a mikrofonhoz...
0: Jézusom! Azt tudod, hogy nekem fülbe dugos!
1: Akkor kiesik a tömésetek!
0: Jézus Mária! Közbegint!
1: Találkozunk pénteken, nem mehetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kíváncsi műsor.
0: Így van, méghozzá szemfeltéli és a Heart Like Mine-nal is kaptok kulcsokat a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízel a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
13: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
14: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
15: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most...
0: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergő

0: SMS-en, két kulcsot is nyerhettek ebben az órában. Halló, halló!
1: Joci vagyok, Londistól kérek egy jó számot.
0: Hello, Joci, kinek menjen?
1: Az egész családomnak.
0: Kicsit ilyen nazális a hangod, jól vagy?
1: Egy kis meg

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarországon egyetlen más rádió sem csinál olyat, mint mi. Telepakolunk egy hatalmas konténert fantasztikus ajándékokkal, és a játék legvégén egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, szia, Sanyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Sanyi, na akkor kérem a Rádió 1 szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Hát ez hihetetlen.
0: Sanyi! Hát ez összejött, mióta próbálkozol?
1: Hú, nagyon-nagyon régóta minden játékon próbálkozunk.
0: De örülök, hogy most végre sikerül. Tizediként hívtál, úgyhogy van egy kulcsod a rádió egy konténerhez, és hogyha ez a kulcs lesz a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk neki.
0: Egy vadi új elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag egyelőre ezeket rejti a rádió egy konténer, de hát ez még csak a kezdet, a játék legeleje.
1: Az igen. Reméljük, mi nyerjük.
0: Az esélyetek megvan rá, konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, újabb játék pedig itt nálam a Rádió 1 kívánság műsorban néhány perc múlva. Lost Frequencies jön közben.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Személyautó és motoros karambolozott a 24-es főúton Gyöngyös térségében a 11-es kilométernél teljes útzárban, és történt egy baleset a fővárosban is, a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Sárfű utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: kulcs, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert október 9-én, úgyhogy gyerünk, indul a játék, a 10. telefonáló viheti a kulcsot, a számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
5: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
4: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
6: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
7: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
8: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
9: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ÍPEK-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
11: Áj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat akarja a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Barbie, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Itthon vagyok, a férjem ebbe a pillanatba lépett be az ajtón, most már nyugalmas igazából.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Barbara, te vagy a tizedik!
1: Nem hiszem el, nem hiszem el, igen, igen, igen!
0: Azt a kitörőröm!
1: Tavaly is tőle kaptam, Geri! Te halok!
0: Nem mondod komolyan, tavaly is nyertél ugyanígy tőlem kulcsot?

0: népház felújítást előtt álltunk.
1: Hát akkor a szerszámgépcsoma különösen jól jönne.
0: Igen, és amíg felújítják, elutaznék nagyon szívesen.
1: Az elektromos autóval.
0: Így van.
1: A nyaralásra, amit szintén tőlünk nyersz.
0: Igen.
1: Ez óriási. Barbie, nagyon drukkolok neked is, konténernyitás Balázsékkal október 9-én.
0: Atya úristen, igen, van kulcsunk!
1: És kulcsokat természetesen ti is szerezhettek itt a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben.

0: Itt csak igazi mai sláger megy, holnap pedig nagyon szép őszi időnk lesz, sok napsütéssel, eső nélkül és akár 29 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rita, parancsolj!
2: A One Republic-tól kérek egy dalt, tesómnak, Péternek.
0: Na ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en. One Republic, Counting Stars.

0: utánam diszkósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben tele lesz a mai adás is extra, különleges vadi új zenékkel, amiket ma este fogtok elsőként hallani. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zele Dombola töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
13: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
14: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
15: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River, egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
16: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. opelduna.hu.

0: Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrenszinől a diszkósít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, aki mixel, Hanvai PJ és DJ Junior, 3D-ben vagyunk, kérem szépen.
1: Jut eszembe, vasárnap már megköszöntük, de én még mindig visszakacsintanék a szombathelyi bulihoz. Jó hangulatú volt, bár nagyon-nagyon nehéz, ezúton is még egyszer köszi annak, aki ott volt. És hát, hogyha valakit érdekel, hogy mikor

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárja Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Nagyon kellett keresgélnem, de azért megtaláltam. Október 24-e egyébként a következő dátum, amikor diszkosít lesz, úgyhogy most lesz egy hosszabb szünet, egy erős egy hónap, de utána találkozhatunk. Ráadásul a szokásos nagy Békés Csabai fesztiválon, ahol általában ott szoktunk lenni valamilyen formában, amikor külön-külön játszunk, de most újra diszkosít lesz majd.

0: A rádió egyen több mint 20 éve, és már csak hármasban, de ezt már jó ideje húzzuk. Mennyi? 9 éve? Vagy 10? Hogy már hárman vagyunk? Nem. Biztos, hogy régebben, de mikor indult
1: több
0: újra? Mikor indult újra?
1: Újra 2016-ban indult itt a rádió egyen, de mi még attól visszafele is egy jó néhány évet.
2: Hát egy 6 év volt az, amikor nem volt alattunk mutatni rádió egy, hogyha jól emlékszem. Tehát 16 év az lehet?
1: 15?

0: legyen egyébként rádió, egyezünk, ha úgy veszük, akkor már több mint 20 éve, de igen, volt egy szünet. Először ugye folyamatosan a rádiójegyen voltunk, aztán nem volt rádiójegyes frekvencia, ott eltöltöttünk ugye már hármasba, onnantól kezdve Newton érte, így van.
1: Javítsd ki, tehát Budapesten.
0: Igen, nem volt, de vidéken mindenhol 20-valány frekvencián nyomtuk, aztán újra lett 2016-ban rádiójegy, és akkor onnantól kezdve szintén maradtunk hárman.
1: Ezért beszélünk a folyamatosságról, mert egy pillanatra sem volt megállás, csak Budapesten nem lehetett minket hallgatni.
2: És egészen valószínűleg a jövőben is ugyanez lesz. Erről egyébként abszolút eszembe jut a hétvégén bobozni megyek, majd Balaton fűszőre, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel.
1: Figyelj, én tiltott szerekhez folyamodhatsz, mert nem mindig értem, amit mondasz. Na mindegy, a lényeg az, hogy magyar lehet, hogy van értelmesük, nekem felfoghatatlan, hogy megütöm a heroinnal. Billy Idol egykori slágerével, itt a rádió egyen a diszkos, itt az igazi mai slágerek között. Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: hangozik mai Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai Pici, búcsúzunk más téren.
1: Én egyébként azzal köszönök el, hogy ezt a bizonyos számot, amit az előbb játszottuk, a Billy Idol számot, a Hambai így vagy én játszottam, a Hambai meg hallhatta a Dexonban a sörös.
0: Én is imádtam, csak hát az még a 90-es évek közepe volt.
1: Igen, egészen pontosan 93. Igen, szóval magyarán innen az ismertség, mehetünk.
2: Én búcsúzom mindenkit, a DJ Junior voltam, holnap este én mixelek itt 8-kor a Rádió 1-en, egyébként szombaton megjelenik az új DJ Junior.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
8: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
7: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
8: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. caféperte.com.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
0: Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod? 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt a élet estéje lesz.
9: Ez nem
0: gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
9: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon vagy.
0: Előtte nem vagyok.
9: Ez nem a műsor része.
0: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
9: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a pallasztól.
0: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
9: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
0: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
10: Na, mit csinálsz?
0: Szerintem lenyomom.
9: Lenyomod?
0: Anya, persze.
9: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
0: Egy fehér buffalo van rajtad.
10: És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
0: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
10: Az étteremben vagyok.
0: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
10: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
0: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
9: Hol a konyhában?
10: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz mellé, és csak hátrálva tudsz elmenni.
0: Igen.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rozi ma is láger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Egész

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor elmegyünk a falig. Techno is lesz éjfélig. Jauri segít nekünk ebben. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsort nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok. Élőben megyünk az online felületeinken. 0-20-3-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Így igaz, és ahogy halljátok, már alattunk van Bambolé, úgyhogy szépen bele is megyünk így a kedd éjszakába. Mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, és írjátok meg, hogy mit csináltatok a hétvégén, mit fogtok csinálni a hétvégén. Van még egy kis időm, úgyhogy elmondom azt is még egyszer, hogy jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1. Let's go!

0: Legyen a Third Is Mine Radio Show-ban. Mi sem mentünk még haza, itt vagyunk élőben 3 órán át, mellettem 11-ig Jauri, 11-től pedig Christopher a lemezjátszóknál. Kedves Jauri, már egy ideje én is átértem a techno műfajodra, és most rendesen furcsa, hogy ilyen zenéket nyomsz. Nagyon jó vagy, üdvözlet a vajdaságból, Levente.
1: Na, örülök azért, hogy ez is tetszik. Igen, ez egy kicsit lassabb, de azért itt is mutatok, igyekszem mutatni olyan újdonságokat, amiket mondjuk szeretek hallgatni a rádióban, hogyha én játszok. De arra gondoltam, hogy a kocsiban hallgatva egyébként, vagy akár otthon meló közben azért van egy-kettő olyan lassabb zene, ami szerintem tök jó, és minőségi ugyanúgy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, és van egy elképesztően nagy sztorid a következő dalról.
1: Hát igen, de én nem tudtam, hogy most fogunk beszélni, úgyhogy én nem azt húztam be ide.
0: Ja, akkor szóval, mert akkor most menjen, bocsánat, azt hittem, hogy most...
1: most, most

0: dalukat You and I, Me and You, ez a címe. Mellettem te Jauri a lemezjátszai mögött, és akkor most jön az a különleges dal, amiről van egy nem mindennapi, nagyon érdekes sztorid.
1: Na igen, ez ugye Bounce-nak a Clouds című dala, ami már legalább 2-3 éves, és én tök előszeretettel játszottam. Idén a Bounce egyébként volt a Szigeten is, és megtöltötte a, hát nem is tudom milyen aréna, de nem ami ott a Delta Districtben volt, hanem a másik, a szerintem nem tudom, hogy sokkal nagyobb, de hogy óriási. Na mindegy, lényeg, hogy egész sokan szeretik így a világon mindenhol, és kirakott, talán egy TikTok videót láttam erről a daláról, hogy ez eredetileg csak 120 BPM-en szólt volna. Na most megmutatom, hogy hogy szól most teljesen eredeti tempóban. A dropja az nagyjából ez. És ezt ő eredetileg így írta meg, hogy ilyen 120 BPM környékén ment, teljesen más pitchben, tehát sokkal mélyebben, és aztán az Ableton-ba véletlen valamit átállított, és lett belőle egy sokkal gyorsabb 150 BPM-es dal, az pedig ugye nagyjából itt van. És itt hirtelen nem tudta, hogy úristen, mi történt, de nem szólt olyan rosszul, csak nagyon furcsa volt számára, és akkor itt elkezdte lejjebb húzni a BPM-et, és megállt ezen a 130 BPM-es

0: följebb, hogy pont ilyen kicsit ilyen nem harmonikus teljesen a dal saját magában, úgyhogy sokkal nehezebb átkeverni is, azt mondta fellépések közben, de van egy tök különleges dal, egy tök különleges sztorival.
1: Tehát ezért van az, hogy ebben a dalban néha úgy halljuk, mintha egy-egy hang félre lenne benne ütve.
0: Igen, olyan két hang között igen. van, mert hogy ezek a programok nem tökéletesen, tehát nem mint a zongora billentyűt leütött, hát azt nem tudod félreütni, hát azt igen. max egyszerre kettőt ütsz meg. A programokban meg ugye tudsz egy picit a hangnemen változtatni, és hát itt ebben a dalban ez történik többször is.
1: Óriási, egy nagy piros pont és egy nagy napsi. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a különleges sztorikat az ilyen dalok mögött, de jó, hogy megtaláltam ezt a videót, és hogy elmondtuk ezt.
0: Én is abszolút örülök ennek, mert tényleg olyan jó belelátni producerként is, meglátni, hogy hogyan alakulnak ki dalok, és lehet, hogy tényleg 10 BPM mennyit számít, és ez volt talán az egyik első olyan dal, amivel nagyon-nagyon tudott menni, és lehet, hogyha ez lassabb és mélyebb, akkor nem ennyire boldog, nem vált ki ilyen reakciókat az emberekből, és az is egy tök érdekes tanulság, hogy nem kell tökéletesnek lenni a hangnemeknek se
1: abszolút,
0: akár.
1: Abszolút, ettől szexi ez a dal, ettől különleges, ez a szexepéje talán ennek a dalnak, menjünk is akkor bele.
0: Így igaz, akkor ahogy mondtuk, az elején jön Bounce-tól a Clouds, és hát elég sokat beszéltünk róla, úgyhogy most már nem kell. Ez a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show. Let's go!

0: Rádiót halljátok, itt a World is Mine Radio Show élőben. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, mindig ilyenkor keddenként két teljes órában. Szevasz, Jauri, még egyszer.
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma Jauri után 11 és éjfél között. Egy üzenet, nagyon tetszik. Sziasztok, pont lecsót főzünk Cvak barátommal. Köszi Meli a szuper zenéket, üzeni Jolly. Cvak, ő nem mondjuk egy német fiatalember. Jolly bizony lecsót eszik és mellette italozik.
2: Jaj, nekem nem esett le elsőre, de óriás.
0: Nekem sem, csak második olvasatra. Hát mondom, ő nem egy létező személy, egy élő személy, hanem egy ital. Hát kedves Jolly, érez nagyon jól magad, és örülünk, hogy mi vagyunk a vacsora mellé a társaid. Mi érkezik most, Jauri?
2: Így igaz, jó szórakozás neked is, meg mindenki másnak is. Egy kifejezetten boldog, szórakoztató dal jön a Rudimentaltól, a Waiting All Night. Hát mondjuk az, hogy boldog zene, az nem biztos, hogy igaz, főleg aki látta a videóklipjét, de nekem mégis egy csomószor, aminek ilyen dallama van, hiába a szöveg, vagy hiába egy videóklip, nekem boldogság.
0: Abszolút, például, van egy boldogság érzet ebben a dalban, abszolút egyetértek.
2: Igen, és valahogy nekem ilyen tök érdekes a Tom Odell-től az Another Love, és ugye az is egy nem boldog dal, de ilyen a Marshmallow Happier is, ami szintén egy szakításról szól, meg ilyenek, na mindegy, ne szaporítsuk tovább a szót, hogyha minden igaz. Rudimental, Waiting All Night, itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: írja Ildi.
1: Ennyi, köszönjük szépen, jó fürdős kézést. Igen, egyébként egy jó forró kádat, azt most én is tolnék, de majd szerintem itt a rádiózás után.
0: Igen.
1: Amik a Geri itt a Krisztoferrel
2: még...
1: Hú, az baj lenne. Amúgy...
0: Ú, pedig egy jacuzziból milyen jó vördizmányt tudnánk csinálni valamikor.
1: Igen, igen.
0: Szólunk a kapcsinak. Hát ha megolja. Mi lesz nálunk tisztel?
1: Nagyjából hasonló lesz a recept, mint egyébként hetek óta, hónapok óta. Mindig így egy picit ilyen lájtosabban kezdünk, aztán az óra második felére meg keményen belehúzunk. Úgyhogy gyertek vissza egy rövid szünet és jövünk.
3: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is full élőben, mellettem még mindig Jauri a lemezjátszóknál. Szevasz, Jauri!
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek!
0: Tudjátok nézni is a műsort élőben, menjünk a YouTube-on és az applikációnkban, SMS és Viber számunk 0623111111, és hát ne felejtjétek, Jauri után 11 és éjfél között Christopherrel várom majd titeket, úgyhogy menjünk tovább.
1: Gordóval és tőle a Loco Locoval folytatjuk itt kedd estén a World is My Radio Show-t. Let's

0: David Guetta és Hugh Girl egyesítették az erőjéket, ez volt a Shine a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt veletem Jaurie élőben a lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek most ezen a hétvégén lesz egy daytime buli a Budapesten.
1: Így igaz, ráadásul pénteken, és pont itt a Gerivel fejtegettük, hogy hogy kell ejteni a nevét, és több interjúban elmondta, hogy egyébként Hüzsel, mert hogy ugye ő francia, de sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Hüggel, mert azt a világon, főleg ahol angolul beszélnek, az sokkal inkább megjegyzik az emberek. Kicsit úgy, mint ahogy a Szoboszlai Dominik Szoboszlájként hivatkozik magára, mert a világon az sokkal egyszerűbb kimondani, hogy Szoboszláj, mint az, hogy Szoboszlai.
0: Pontosan. Én több amerikai rádióban hallgattam, meg néztem meg vele direkt interjúkat, és ott is nagyjából ezen lamentáltak, hogy Hüggel, mert az sokkal egyszerűbb az amerikai piacon például. Sziasztok, most sem csalódtam.

0: bennetek, szép estét, puszi, nektek üzeni nekünk Viberen, Andi. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, ez egy velős üzenet volt, de a lényeg benne van, úgyhogy tényleg köszönjük.
0: Andi, nagyon szeretünk 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti pedig nagyon fogjátok szeretni a következő dalt.
1: Így igaz, és neki a neve az egyáltalán nem nehéz kimondani. Animáról van szó, és tőle jön a Bad Angel itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Yeah.

0: zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol, egyetlen más rádióban, egyetlen más műsorban sem. Jauri a lemezjátszóknál, mi volt az az iménti dal?
1: Ez Eden Beyer és a Love Within volt, hát és amúgy a egész prikantériája, hogy a következő dal is Eden Beyertől lesz, de az majd egy Armin van Buurennel közös szerzemény.
0: Rengeteg az üzenet, most ültem be az autóba, de jó ez a tempó, írja Móni.
1: Na igen, igen, igen. Remélem a kocsiban is, megfelelő a sebesség, nem túl sok, de azért ilyen haladós, mert a következő dalok is tényleg egyre csak gyorsabbak lesznek, és egyre haladósabbak.
0: Sziasztok, Jauri, szuper vibe-od van, nagyon jó ilyen hangulatban kezdeni az éjszakás műszakot. Köszönjük, puszi, pacsi, a Rádió 1 csapatnak. Andrada az aláírás.
1: Na hát akkor kitartás nektek is, meg mindenkinek másnak is, aki velünk dolgozik. Nem cserélnék, mert én végzek egy 22 perc múlva.
0: Így van. Szép estét. Szeretem, ha valaki őszinte, ez tök jó. Szép estét, Geri. Van még idő megkérdezni Jaurit, hogy otthon milyen zenéket hallgat, és hogy régi zenéi megvannak-e, és néha előveszi-e őket, hogy meghallgassa azokat, és Puszi Zsuzsa, az 52 éves World is már rádiósor rajong.
1: De jó. Egyébként pont itt az adásban, csak adáson kívül beszéltünk a Gerivel arról, hogy én miket hallgatok otthon. Eléggé sok mindent. Nagyon szeretem, amit mondjuk az első órában többet játszottam, Adriaticot, de én szeretem az ilyen kicsit ilyen properrebb, tehát az ilyen igazi technósabb dolgokat, mondjuk ilyen

hallgatni néha, amit játszok a bulikban, mert mondjuk inspirálódok, edzés alatt például csak és kizárólag olyan zenét szoktam hallgatni. A régi zenéket meg nem szoktam hallgatni, megmondom őszintén. Se a sajátot, se a régi.

0: norvég trió volt ez a Bausa és a Magnetic a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Jauri, ezt tartogattam a legvégére. Hát egy nagy taps ezért az elmúlt két óráért. Zseni volt, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett, meg azt is, hogy ennyien írtatok ma éjszaka, vagy ma este is. Úgyhogy további jó szórakozás mindenkinek majd a Krisztoferékkel.
0: Így van, mi pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet, hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, nem állunk le, nincs reklám, jön már is Krisztofer.
2: Tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
1: Hello, hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek egy újdonságába, a Bamboléjó, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás. Ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik. Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás, de nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió 1, World is my radio show. Let's go!

0: még 2026-ban is ez volt a Don't Wanna Go Home. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemült dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális, és az, hogy annak

0: gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az évproducere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenét jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, Word Is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

top 100 listán a második helyen áll. Már javában zajlik a 2026-os szavazás is, úgyhogy hát lehet, hogy nem sokára átformálódik a top 10. Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: dolgozni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Mert nagyon jó fajtok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek köztem felt volt a Warm Up DJ McClan Caruso-szal is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba, ez a Heart Like Mine.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Egy a mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek! A nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: igaz?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogy ha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon,

rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát ez ott azért sok dalnak összejött ez már, na de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd. Csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

napokig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul Magyarország leghosszabb